0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Jövőre megszűnik az elektromos autók ingyenes parkolása Budapesten. A 2 tonnánál nehezebb járművek tulajdonosai 1200 forintot fizetnek majd óránként. Az akkuval működő autók pedig jelentősen nehezebbek a belső égésű motorral működő hagyományos járművekhez képest. A tömegtől függő parkolási díj bevezetése egyértelműen visszaveti az elektromos autók vásárlását, állítja az Autó című lap főszerkesztője. Széchenyi Gábor vélekedése szerint az Európai Unió távol került attól a céltól, hogy a kontinensen 2035-re tisztán elektromos autózás alakuljon ki, mert ezzel a szabályozással is újabb teret nyitnak a benzines és a dízelautózás további terjedéséhez. Váratlanul megszűnt a köztévé honismereti műsora. A Hazajáró sorozat idén ért volna véget, azonban a Tisza kormány által kijelölt új vezető felbontotta a műsorgyártó társaság szerződését. A Prima Primissima díjas ismeretterjesztő műsorból 440 rész készült el. A hátralévő 11 sorsa egyelőre bizonytalan a készítők szerint. Az MTVA indoklás nélkül bontott szerződést. Ugyanezt történt egy másik magazinnal is. A határon túli magyar közösségek életét bemutató műsort, a Kárpát-medencét is megszüntette az új kormány által delegált ideiglenes közmédia vezető. Növekszik Magyarországon a munkanélküliek aránya. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 8200-zal lett kevesebb. A munkanélküliségi mutató 0,1%-kal emelkedett. Az előző év azonos időszakával összehasonlítva idén április és június között 28000 emberrel kevesebben dolgoztak Magyarországon. A magyar aktívkorú férfiak 4,1%-a, még a nők 4,9%-a van állás nélkül. Egy Los Angeles-i énekes sztár autójából feldarabolt hulla került elő. A David nevű művész járművében lévő tetemre akkor bukkantak rá, amikor kiderült, hogy a kocsi hetek óta tilosban áll, és ezért elvontatták azt. A hatóságok feldarabolt és már oszlásban lévő emberi maradványokra bukkantak, mikor átvizsgálták a kocsit. A 14 éves áldozat miatt kihallgatták az előadó művészt, akit szexuális zaklatással és gyilkossággal vádoltak meg. A rendőrség szerint a tini lány és a 21 éves sztár viszonyáról súlyos tények birtokába jutottak.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon,
2: Megafon, nagyot szól.
4: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Jövőre megszűnik az elektromos autók ingyenes parkolása Budapesten. A 2 tonnánál nehezebb járművek tulajdonosai 1200 forintot fizetnek majd óránként. Az akkuval működő autók pedig jelentősen nehezebbek a belső égésű motorral működő hagyományos járművekhez képest. A tömegtől függő parkolási díj bevezetése egyértelműen visszaveti az elektromos autók vásárlását, állítja az Autó című lap főszerkesztője. Széchenyi Gábor vélekedése szerint az Európai Unió távol került attól a céltól, hogy a kontinensen 2035-re tisztán elektromos autózás alakuljon ki, mert ezzel a szabályozással is újabb teret nyitnak a benzines és a dízelautózás további terjedéséhez. Váratlanul megszűnt a köztévé honismereti műsora. A hazajáró sorozat idén ért volna véget, azonban a Tisza kormány által kijelölt új vezető felbontotta a műsorgyártó társaság szerződését. A Prima Primissima díjas ismeretterjesztő műsorból 440 rész készült el. A hátralévő 11 sorsa egyelőre bizonytalan a készítők szerint. Az MTVA indoklás nélkül bontott szerződést. Ugyanez történt egy másik magazinnal is. A határon túli magyar közösségek életét bemutató műsort, a Kárpát-medencét is megszüntette az új kormány által delegált ideiglenes közmédia vezető. Növekszik Magyarországon a munkanélküliek aránya. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 8200-zal lett kevesebb. A munkanélküliségi mutató 0,1%-kal emelkedett. Az előző év azonos időszakával összehasonlítva idén április és június között 28 ezer emberrel kevesebben dolgoztak Magyarországon. A magyar aktívkorú férfiak 4,1%-a, még a nők 4,9%-a van állás nélkül. Egy Los Angeles-i énekes sztár autójából feldarabolt hulla került elő. A David nevű művész járművében lévő tetemre akkor bukkantak rá, amikor kiderült, hogy a kocsi hetek óta tilosban áll, és ezért elvontatták azt. A hatóságok feldarabolt és már oszlásban lévő emberi maradványokra bukkantak, mikor átvizsgálták a kocsit. A 14 éves áldozat miatt kihallgatták az előadó művészt, akit szexuális zaklatással és gyilkossággal vádoltak meg. A rendőrség szerint a tini lány és a 21 éves sztár viszonyáról súlyos tények birtokába jutottak.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: kultúra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
0: A Tisza párt által használt fogalommal a tisztító tűzzel fenyegeti Becske polgármesterét a helyi római önkormányzat elnöke, közölte a falu vezetője. A Gócs Pál a nyilvánosság erejét használva tudatta, epedve várja a díszes társaság fellépését, amely szerint mindenért felelni fog a majd a polgármester a tisztító tűzműveletben. A Gócs ennek kapcsán közzétett internetes fórumán egy bizonyító hozzászólalást is csatolt, amely szerint összeteheti majd a két kezét a polgármester, ha az idei falunapot még megcsinálhatja. A falu első embere szerint a fenyegetéssel a megfélemlítés a cél, amihez a mindennapi életbe történő önkényes beavatkozástól és a magánéletben vájkálástól sem tántorodik el a kisebbségi önkormányzat vezetője. A Gócs Pál hozzátette, nem fél, az ügy hátteréről nem osztott meg további részleteket a polgármester. Kedden kísérik utolsó útjára a Bombon együttes korábbi énekesét a Biatorbágyi katolikus temetőben. Szolnoki Péter családja és zenésztársai arra kérik mindazokat, akik tisztelték és szerették őt, hogy egy szál fehér virággal búcsúzzanak. A nógrádi származású énekes néhány napja hunyt el. Egy 12 éve kezdődött hosszú betegségért véget a halálával, mondta zenésztársa Török Tamás. A máj autoimmun betegségét sokáig tudták sikerrel kezelni. Azonban vélhetően egy fertőzés hatására Szolnoki Péter rohamos fogyása kezdődött el. Belső szervei menthetetlen elváltozása visszafordíthatatlan állapotot idézett elő. A Bombon együttes idén ünnepelte 30 éves fennállását. A májusi nagy koncertet követően többet már nem lépett színpadra a csapat. Szolnoki Péter 57 éves volt. Vészharangot kongat az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Felhívást tettek közzé, mert drámaian kevés a véradó országszerte. Közleményük szerint ez a helyzet kritikussá teszi a hazai vérellátás biztosítását. A kórházak stabil működéséhez naponta 1800 véradóra van szükség. Bár nem közölték, hogy jelenleg hányan adnak segítséget, de ismertették, jelentősen lecsökkent a véradók száma. Éppen ezért Nógrád vármegyében a jövő héten több helyszínen és több időpontban is kérik az állampolgárokat, hogy adjanak vért egészségügyi ellátás biztosításához. Hétfőn 16 órától Ludány-Halászban a művelődési házban, kedden 15 órától Bujákon a művelődési központban, szerdán 13 órától Borsos-Berényben, 16 órától Dejtáron, pénteken pedig 14 órától Balassagyarmaton a művelődési központba várják a véradókat. Jövőre megszűnik az elektromos autók ingyenes parkolása Budapesten. A két tonnánál nehezebb járművek tulajdonosai 1200 forintot fizetnek majd óránként. Az akkuval működő autók pedig jelentősen nehezebbek a belső égésű motorral működő hagyományos járművekhez képest. A tömegtől függő parkolási díj bevezetése egyértelműen visszaveti az elektromos autók vásárlását, állítja az Autó című lap főszerkesztője. Széchenyi Gábor vélekedése szerint az Európai Unió távol került attól a céltól, hogy a kontinensen 2035-re tisztán elektromos autózás alakuljon ki, mert ezzel a szabályozással is újabb teret nyitnak a benzines és a dízelautózás további terjedéséhez.
2: Időjárás.
1: Időjárás.
0: Ma ismét nyárias idő kezdődik 30 fok körüli csúccsal. A többnyire napos égképet ritkán zavarják felhők. Csak késő este süllyed 20 fok alá a hőmérséklet.
1: Közlekedés.
2: Közlekedés.
0: Napközben Vácon a Rádi úton és a Balassagyarmati úton, Szobon az Ország úton, Szendehelyen a temetőnél a 2-es úton, Borsos-Berényben, valamint a 22-es úton Ipolyszögnél és Őrhalomban mérik az autósok sebességét.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.
3: Te is

0: csak a vegán pápa egy a keszélyt.
1: Mega slágerek a világ legszebb nyelvén.
2: A világ legszebb nyelvén.
3: Hol áll neked az, hogy úgy?

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: A Tiszapárt által használt fogalommal a tisztító tűzzel fenyegeti Becske polgármesterét a helyi római önkormányzat elnöke, közölte a falu vezetője. A Gócs Pál a nyilvánosság erejét használva tudatta, epedve várja a díszes társaság fellépését, amely szerint mindenért felelni fog a majd a polgármester a tisztító tűzműveletben. A Gócs ennek kapcsán közzétett internetes fórumán egy bizonyító hozzászólalást is csatolt, amely szerint összeteheti majd a két kezét a polgármester, ha az idei falunapot még megcsinálhatja. A falu első embere szerint a fenyegetéssel a megfélemlítés a cél, amihez a mindennapi életbe történő önkényes beavatkozástól és a magánéletben vájkálástól sem tántorodik el a kisebbségi önkormányzat vezetője. A Gócs Pál hozzátette, nem fél, az ügy hátteréről nem osztott meg további részleteket a polgármester. Kedden kísérik utolsó útjára a Bombon együttes korábbi énekesét a Biatorbágyi katolikus temetőben. Szolnoki Péter családja és zenésztársai arra kérik mindazokat, akik tisztelték és szerették őt, hogy egy szál fehér virággal búcsúzzanak. A nógrádi származású énekes néhány napja hunyt el. Egy 12 éve kezdődött hosszú betegségért véget a halálával, mondta zenésztársa Török Tamás. A máj autoimmunbetegségét sokáig tudták sikerrel kezelni. Azonban vélhetően egy fertőzés hatására Szolnoki Péter rohamos fogyása kezdődött el. Belső szervei menthetetlen elváltozása visszafordíthatatlan állapotot idézett elő. A Bombon együttes idén ünnepelte 30 éves fennállását. A májusi nagy koncertet követően többet már nem lépett színpadra a csapat. Szolnoki Péter 57 éves volt. Vészharangot kongat az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Felhívást tettek közzé, mert drámaian kevés a véradó országszerte. Közleményük szerint ez a helyzet kritikussá teszi a hazai vérellátás biztosítását. A kórházak stabil működéséhez naponta 1800 véradóra van szükség. Bár nem közölték, hogy jelenleg hányan adnak segítséget, de ismertették, jelentősen lecsökkent a véradók száma. Éppen ezért Nógrád vármegyében a jövő héten több helyszínen és több időpontban is kérik az állampolgárokat, hogy adjanak vért egészségügyi ellátás biztosításához. Hétfőn 16 órától Ludányhalásziban a művelődési házban, kedden 15 órától Bujákon a művelődési központban, szerdán 13 órától Borsos-Berényben, 16 órától Dejtáron, pénteken pedig 14 órától Balassagyarmaton a művelődési központba várják a véradókat. Jövőre megszűnik az elektromos autók ingyenes parkolása Budapesten. A 2 tonnánál nehezebb járművek tulajdonosai 1200 forintot fizetnek majd óránként. Az akkuval működő autók pedig jelentősen nehezebbek a belső égésű motorral működő hagyományos járművekhez képest. A tömegtől függő parkolási díj bevezetése egyértelműen visszaveti az elektromos autók vásárlását, állítja az Autó című lap főszerkesztője. Széchenyi Gábor vélekedése szerint az Európai Unió távol került attól a céltól, hogy a kontinensen 2035-re tisztán elektromos autózás alakuljon ki, mert ezzel a szabályozással is újabb teret nyitnak a benzines és a dízel autózás további terjedéséhez.
3: Időjárás.
2: Ma ismét nyárias idő kezdődik 30 fok körüli csúccsal. A többnyire napos égképet ritkán zavarják felhők. Csak késő este süllyed 20 fok alá a hőmérséklet.
1: Közlekedés.
2: Napközben Vácon a Rádi úton és a Balassagyarmati úton, Szobon az Ország úton, Szendehelyen a temetőnél a 2-es úton, Borsos-Berényben, valamint a 22-es úton Ipolyszögnél és Őrhalomban mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
1: Ez a reggeli ritmus.
4: Szép szombat reggelt kívánunk minden korán ébredőnek, mert hogy még csak 6 óra múlt egy kicsivel, de ilyenkor mi már bizony indítunk egy műsort, mégpedig a reggeli ritmust, ami egészen 10-ig tart, és amely egyfajta kis segítség nektek, mert hogy sokszor szoktátok mondani azt, hogy nem hallottátok azt a beszélgetést, hol lehet megtalálni, van-e font archív, van-e ismétlés. Hát ilyenkor szoktam azt mondani, hogy van ismétlés, szombaton meg vasárnap, halljátok azokat a beszélgetéseket, amelyeket elkövettünk a hét köznapi reggelekben, úgyhogy indítjuk az első első pakkot. Oricek Ádámot halljátok, Karvas Sanyi volt, 10 égét vagyunk. Sándor, jó reggelt!
0: Jó reggelt, sziasztok! Így van, kukorékolt a kakas, úgyhogy fel kellett kelni, és remélem, hogy ti is már talpon vagytok, vagy az ágyban hallgattok bennünket a 95 héten, vagy a 91.9-en. Július 25-e szombat van, névnaposok a Jakaba, Kristóf, Jákó, Jacqueline, Dalibor, aztán Christopher, Szinbád, Tomor, valamint Valentin. Nem is tudtam, hogy ilyenkor is Valentinnak is ünnepelnek. Na mindegy, szóval sok boldogságot az ünnepelteknek, a születésnaposoknak, meg mindenkinek, és akkor tényleg hamarosan akkor elindul a reggeli ritmus, ahol meghallgatjuk azt, hogy miről is beszélgettünk hétfőn. Jó vételt, jó szórakozást mindenkinek, rádiózzunk ma is együtt!

0: hétfőn reggel.
1: Számtalan kérdés röppent fel a dalok alatt is közben, és csak ti ezt nem hallottátok, hogy abban a témában, ami most minket foglalkoztat, hogy akkor most forint, euró, erős, nem erős, infláció, árak, ide, oda, jó ez, nem jó ez. Karvaj, ez teljesen megkavarodott, azt el kell mondanom nektek, hallgatók.
2: Igen.
1: Itt az előbb is ezt hallottátok, de a zenék alatt is itt traktált engem mindenfajta kérdéssel. Igen, azért ez foglalkoztathatja az ember tényleg, hogy lehet azt haladni mostanság innen-onnan, hogy el kellene kerülni a forintnak a további erősödését. Tehát, hogy nem jó az, hogy ennyire jó lett a forint. És ugye átlag emberként fölteszi a kérdést, hogy akkor mi van? Eddig ugye az volt, hogy infláció, mennyire rossz a forint, és ugye már nagyon nem is volt még soha, és akkor itt ez halál, és minden, és gatya az egész, és különben is. Aztán bedörrent itt, nem tudom, hetek alatt 3-50 környékére, és most már azt mondják a szakemberek, hogy hát már ne legyen már jobb, mert ez nem jó. Tehát igen, én arra is gondoltam, és arra is beszélgettünk itt a dalok alatt a Karvasanyival, hogy ennyire erős forinttal jobban fogok járni, és olcsóbb lesz, hogyha lemegyek Horvátországba. De tényleg.
2: Egyébként igen.
1: De tényleg. Tehát, hogyha jól manírozol, tehát, hogyha egy ilyen átlagos leszel.
2: Már hová mész külföldre, akkor olcsóbban tudsz jó, akár szállásokat is.
1: Nem biztos azért, hogy mondjuk a dánoknál izé lesz, nagyon olcsó lesz minden Balatonhoz képest, de mondjuk egy Balaton Horvátországot, hogy nyaralásban nézze, akkor lehet, hogy már jobban fogsz járni, és erről is szóltak a hírek, hogy a balatoniaknak ez nem tesz jót, hogy

0: Ennél erős a forint, mert hogy akkor inkább, hogyha kooperálsz, akkor lemész a horvát tengerpartra, és akkor pénzben jobban fogsz kijönni. De hogy akkor beszéltünk ugye arról, hogy akkor most az infláció követő áremelések, mondjuk bent a boltokban, akkor most, hogy már ilyen erős a forint, akkor ezt visszakövetik-e esetleg ezek a hiper, meg szupermarketek? És emellett,
1: nem.
0: Igen, és ugye emellett a vállalkozások is elkezdtek egy picit, hogy mondom, törni a fejüket, mert hogy nem jó az, főleg azok a vállalkozások, amelyek ugye exportra termelnek, hogy nem jó az, hogy ennyire jó a forint, és ennyire jó ez a valuta most. Úgyhogy rengeteg a kérdés, ezért is van nekünk egy szakértünk, egy szakmai segítségünk, Egedő Szilárd, aki hát nekem ugye Balassagyarmaton itt ismerősöm, ugye együtt fiataloskodtunk is, meg benne voltunk az éjszakába is, közös galérivel. Hát azóta már egyébként ő igen, lehet, hogy én még nem, de már ugye komoly úriember lett, és ugye a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem pénzügyi számíteli karának docense, és tudunk a Szilivel erről beszélgetni. Szili, jó reggelt! Szia, üdvözlünk a műsorban!
2: Szép jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
0: Szia! Na akkor tegyük ezt akkor tényleg rendbe, és akkor kezdjük el tényleg azt, hogy akkor most mi van? Mert hogy örülnünk kéne, ugye örülünk Vincent, hogy akkor 3,50 környékén van az eurónk, ugyanakkor azért itt akár úgy nézzük a szolgáltatásokat, az árakat mondjuk az élelmiszerboltokban, akár egy horvát tengerpart történetet, akkor mondjuk a balatoniaknak már ez nem jó, a vállalkozásoknak is nem jó, tehát hogy itt arról szólnak már a hírek, hogy valahogy meg kéne akadályozni, hogy ennél jobb legyen a forint, mert akkor nem lesz itt, akkor itt baj lesz. Na honnan induljunk, Szili?
2: Hát szerintem onnan kezdjük, hogy ugye minden vonatkozási pont, én a diákjainak mindig azt szoktam tanítani, amikor megkérdezik, hogy örülünk Vincent, ahogy feltetted a kérdést, mondom, az attól függ. Tehát minden nézőpont kérdése, és nagyon-nagyon szépen felvezetted azt, ami jól leírja a helyzetet. Tehát magyarul ez a fajta árfolyam alakulás, ez nem mindenki számára kedvező. Elmondom, hogy kinek nem jó. Tehát például nem jó egy vállalkozónak, ahogy említetted, aki mondjuk például exportra termel. Sajnos olyan túl sok ebből nincsen, de aki van, annak nagyon örülünk, hogy van, mert nyilván a hazai GDP-hez jelentős hozzáadott értéket képes produkálni. Na most, ha azt vesszük, kiszámláz mondjuk egy 100 000 eurós tételt valakinek, amiért megdolgozott, amiért már melósok beletették az időt, pontosabban a munkavállalók, tehát elköltötte rá az áramot, igénybe vett szolgáltatást, ezek a forintban vannak megszabva, viszont ugye ő kiszámlázza, még tudom én, a német partnerének 100 000 euró értékben. Ugye korábban, amikor mondjuk volt ez 420-as árfolyam is, de mondjuk vegyünk egy kedvező pillanatot, mondjuk egy 400-as árfolyam, akkor gyakorlatilag keresett rajta 400 millió forintot, tehát bocsánat, 40 millió forintot.
0: Igen.
2: Na most abban az esetben, hogyha mondjuk a mostani árfolyammal nézzük, akkor megkeres rajta 36 millió forintot. Tehát már mindenki van fizetve, a munkásoknak a bére, stb. Viszont ugye a bevételi oldalon 4 millióval kevesebb fog csilingelni, ami nyilván nem esik jól, tehát magyarul kapásból rontja az ő pozícióit, ez milyen hatást gyakorol. Ugye az államra szintén hatást gyakorol ez a dolog, hiszen ugye gyakorlatilag ugye ennyivel kevesebb profit fog adózni, tehát ennyivel kevesebb lesz maguk adott esetben a társasági adó alapja. Hiszen ugye az egy profit adó, tehát onnantól fogva minél kisebb a profit, ugye annál kisebb lesz maga az adóteher is.
0: Oké, ez tiszta. Akkor nekik tehát ez nem jó.
2: Nem jó. Aki importál, tehát például mondjuk olyan tevékenységet végez, amiben mondjuk Magyarországon nem gyártják le, sajnos elég sok van, tehát ugye az átlagos árualapnak a 65%-a az import. Ő viszont marhára örül a dolognak, tekintve, hogy olcsóbbá vált neki a beszerzés, tehát neki meg nő a profitja. Tehát itt nyilván egy ideális gazdaságban ki lehet hozni úgy a meccset, hogy egyik nyer, másik veszít, és akkor kb. Nullára jutunk ki, de nyilván a gazdaság működése azért nem ennyire egyszerű történet, tehát nem egy ilyen libikókát kell képzelni, hogy hopp, most én vagyok fönn, most te vagy lent, és akkor most nekem jó, neked rossz. Alapvetően, tehát ez a fajta árfolyam, ez most nem attól van baj valójában, hogy most ez 360, 320, 480, hanem egy nagyon-nagyon gyors ütemű változás.
0: Értem.
2: Tehát, hogyha valaki elkészítette az üzleti tervét, beárazta mondjuk egy 400 forintos árfolyamon, és mondjuk exportál, ő viszont rágja a körmét rendesen, hogy úristen, hát akkor hogy fogom kihozni az év végére a matekot. Tehát alapvetően a gazdaság szereplőinek, hogy mondjam, nem feltétlenül az árfolyamnak az értéke számít, mert hozzá tud szokni. Relatíve gyorsan. Tehát a gazdaság az elég gyorsan tud adaptálódni, gyorsan tud reagálni a helyzetekre. Valójában a gazdaságnak az lenne jó, hogyha lenne egy adott sáv, ami belül tólig határba mozogna az árfolyam. Nyilván, hogyha mi eurót akarunk, akkor ez a követendő cél. Tehát, hogy valahol meg kell szabni egy bizonyos árfolyam értéket, és attól plusz-minuszba maximum 10-15%-ot lehet eltérni, különben be kell avatkozni egy banknak. Tehát ez lesz majd az euró bevezetésnek az egyik fontos kritérium, az árfolyam stabilitás. Tehát valójában itt az árfolyam kérdése, ami ugye maga a cikk, amire utalsz,
0: igen,
2: annak van egy másik olvasata is, hogy miért lenne fontos, hogy annyira azért most már ne javuljon a forint árfolyam. Ugye most lesz megállapítva a különböző uniós támogatásoknak a árfolyam értéke. És nagyon nem mindegy az, hogy most milyen árfolyamon fogják kiszámítani. A gazdasági érdek azt kívánja meg Magyarországon, hogy minél magasabb legyen az árfolyam, mert nyilván akkor ugye az euróban megállapított Európai Uniós támogatási összeg annál magasabb lesz, és hát gyakorlatilag kvázi egy árfolyam nyereséget lehet elérni. Ha alacsonyan lesz megállapítva, akkor erről az összegről lemondunk, és ugye nyilván itt azért
0: kevesebb
2: milliárd euróknál sok ezer milliárd forint, vagy több száz milliárd forint
0: számít. Igen, tiszta.
2: Lehet. A differencia, tehát ezért nem mindegy az, hogy most akkor mennyi az annyi.
0: Szili, még csak azért mondom, hogy megy az időnk, hogy akkor térjünk rá akkor a másik oldalra is, mert a Sanyival is beszélgettünk arról, hogy akkor oké, most már jó lett a forint, akkor ha bemegyünk a boltba, akkor látnunk kellene egyébként azt, hogy ugye az a kommunikáció, hogy akkor igen, infláció volt, infláció követő áremelkedés, mondja, behozták az árstoppot, az árréstoppot, stb. De hogy akkor most már, hogy ennyire pacek a forint euró, akkor most már nem menne illdomos mondjuk azt, hogy akkor na, gyerekek, akkor kommunikáljuk, hogy akkor figyeljetek, ennyire jók vagyunk, akkor most már megyünk visszafelé szépen lassan.
2: Hát ugye az a helyzet, hogy ugye nyilván a cégeknek a vezető testületeiben nem politikusok ülnek. Szerencsére teszem hozzá. Tehát ők mit láttak? Eddig azt látták, hogy hát van egy bizonyos fokú árfolyamstabilitás, meg még ránk hozták ezt az árstoppot. Hát lehetne árat csökkenteni, de valójában ott azért veszteségeket szenvedtünk el rajta, hát akkor tartsuk egy kicsit ugyanott. De most ez nagyjából és egészében több dologtól függ, leginkább a vállalati üzletpolitikától. Tehát lesznek majd olyan cégek, akik azt mondják, hogy na látjátok, ennyivel olcsóbb lett a forint, akkor innentől fogva ezt
0: érvényesítem
2: az árleszállítás.
0: Aha.
2: Igen. Lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy hát figyelj, egy kicsit föl tudunk lélegezni, hogy ennyi sok különböző intézkedés után most egy kicsit magunkhoz jövünk, és eszem ágába sincsen nekem csökkenteni az árakat. Tehát lehet egy ilyenfajta politika is. Én sajnos, meg mondjuk engem erre kondicionáltak, hogy pesszimista legyek, én inkább ez utóbbi forgatókönyv mellett fogok gondolkodni.
0: Igen.
2: Alapvetően azért az a vállalkozásoknak a gondolkodás módja, hogyha csökkennek az árak, azt azért lassabban próbálják beépíteni, amikor áremelkedés van, akkor meg, ha a piaci körülmények lehetővé teszik, akkor meg egyből
0: átállítják. Oké, figyelj, nekem ez tök jó, és fogunk egyébként még utána majd, hogyha jönnek a hírek is, meg a minden másokkor, meg a Sanyival erről beszélgetni, mert ugye kaptunk olyan álláspontokat, vagy olyan reflektor irányokat tőled, Szili, amiből azért, hogy bele lehet gondolni jobban, és akkor nem biztos, hogy egyből elkezdesz majd azon hüledezni, hogy akkor bár, hát most ennyi volt, most akkor ennyi, és akkor miért nem megy lejjebb, úgyhogy ezt köszönöm, mert egyébként ez egy fontos dolog volt. Jó, még egy záró gondolat, igen, hogyha van, mond, mert lejárt az időnk.
2: Persze, természetesen, tehát ezek, hogy mondjam, közgazdasági összefüggések, meg közgazdasági megfigyelések, nem azt jelenti, hogy mindegyik cég feltétlenül így fog reagálni rá. Mondom, lesznek, ilyenek lesznek olyanok is, tehát nem szeretném, hogy senki magára vegye ezt a dolgot, tehát nem ilyen jellegű dolog van, nem ostorozni akarom a cégeket, csak nagyjából az empirikus tapasztalati, meg ugye az elméleti megfigyelések általában erre engednek következtetni. Csak ennyi kis csillag alatt szokták mondani ilyen
0: megjegyzésre. Egy lábjegyzetben, igen. Jó van. Docens úram, nagyon köszönjük. Bár erről lehetne nyilván rengeteget beszélni, de hát most ennyi volt az időnk.
2: Máskor is állok rendelkezésre.
0: Keresünk még, ezt akartam mondani. Köszi, Szili, szép napot nektek, minden jót. Köszönjük. Szia, szia.
2: Minden jó. Sziasztok.
0: Na, és akkor ezt átbeszéljük mindjárt, majd kedves hallgatók. Jó, a Megaslágerek és a hírek után, amit ugye hallottunk a tanár úrtól.

0: hétfőn reggel.
1: Itt is vagyunk újra, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és hát tanultunk a tanár úrtól, mert hogy ugye hol erős a forint, hol nem erős a forint, ugye erről beszélgettük az előbb, Hegedűs Szilárddal, és hát tanulságos volt az esanyagokat, és végighallgattad, sok igazság volt benne, sőt, csak igazság volt benne szerintem.
2: Hát van, bár mondjuk azon nem tudok egyet érteni, hogy persze értem, hogy egy nagy cégnél az jó dolog, hogyha majd erősödik újra, vagy hát a gyengül a forint. Én gazdasági hátterét értem, de nyilván mint felhasználó, vásárló nem értek ezzel egyet.
1: Azzal, na most melyikre gondolsz? Melyikre gondolsz pontosan most? Mert ez sok mindent érintett a Szili.
2: Amikor azt mondta, hogy egy bizonyos árban ugye eldöntötték, hogy meg amikor annyi volt éppen az euró, meg a forint, ugye, és akkor úgy megkötötték az üzletet, és amikor meg már mondjuk exportra kerül valami, akkor meg már teljesen más, így akkor ő neki egy vállalkozónak nagyobb lehet a vesztessége, és hát nyilván a balatoni árakban sem tudok egyet érteni, meg hát nyilván az üzletekben sem, hogy nem tudnak az árak csökkenni, és hogy nem is értem egyébként, hogy ezt a gazdasági versenyhivatal miért hagyja, hogyha erősödött a forint és marha jó, akkor miért nem tudnak a termékek, az árucikkek olcsóbbak?
1: Hát ezt elmondta egyébként a Szili, ugye, hogy ugye eddig volt egy árrés toppunk, tehát ugye veszteséggel tudta eladni az adott, nem tudom én, élelmiszerbolt, vagy bárki a cuccot. Tehát meghatározta azt a kormány, hogy a csirke farhát, az mit tudom én, 300 forint legyen kilója, ugyanakkor ő meg ezt be tudta volna beszerezni, stb. És hogy legyen rajta valami nyereség, akkor mondjuk ez neki 400-ig kellett volna adni, hogy gyakorlatilag ugye valami nyereség legyen belőle, amiből tudja fizetni az alkalmazottakat, rezsiket, adót, mindent.
2: Üzemanyag.
1: Igen. Na most, hogy ezt megszüntették, vagy megszűnt ugye erre az árstop történet, és az infláció sincsen most már, és hogy az euró is gyakorlatilag most alacsony. Tehát ők most tudnak keresni azzal, ugye, hogy jó a forint, és azért nem fogom akkor árat csökkenteni, mert ugye ami eddig jött kiesés, és nyelték be folyamatosan a veszteséget, azt valahogy kompenzálni kéne, és visszahozni vagy nagyobb mérlegre egyensúlyba az egész sztorit, és éppen ezért nem fognak most az erős euró ellenére árakat csökkenteni. Ezt meg lehet egyébként érteni. Vagy majd fognak, de lassabban. Tehát azért volt jó a Szilivel beszélgetni erről, mert mögé tudtunk látni ennek az egésznek, hál' Istennek, én azt mondom, és azért jó ebbe belegondolni, hogy ne kezdjünk ebbe pufogni, hogy akkor hanem azért itt azért ilyen mechanizmusok vannak mögötte, úgyhogy mindig szeretek a docens úrunkkal erről tárgyalni, úgyhogy még felpattam majd egy-két kérdés ezzel kapcsolatban, akkor majd ez is téma lesz. Most pedig a zenékkel megyünk tovább.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
1: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Reklámot hallottak.
6: 7 óra van.
5: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Szendi Hajni.
8: Hírek.
7: A Tisza párt által használt fogalommal a tisztító tűzzel fenyegeti Becske polgármesterét a helyi roma önkormányzat elnöke, közölte a falu vezetője. A Gócs Pál a nyilvánosság erejét használva tudatta, epedve várja a díszes társaság fellépését, amely szerint mindenért felelni fog a majd a polgármester a tisztító tűzműveletben. A Gócs ennek kapcsán közzétett internetes fórumán egy bizonyító hozzászólalást is csatolt, amely szerint összeteheti majd a két kezét a polgármester, ha az idei falunapot még megcsinálhatja. A falu első embere szerint a fenyegetéssel a megfélemlítés a cél, amihez a mindennapi életbe történő önkényes beavatkozástól és a magánéletben vájkálástól sem tántorodik el a kisebbségi önkormányzat vezetője. A Gócs Pál hozzátette, nem fél, az ügy hátteréről nem osztott meg további részleteket a polgármester. Kedden kísérik utolsó útjára a Bombon együttes korábbi énekesét a Biatorbágyi katolikus temetőben. Szolnoki Péter családja és zenésztársai arra kérik mindazokat, akik tisztelték és szerették őt, hogy egy szál fehér virággal búcsúzzanak. A nógrádi származású énekes néhány napja hunyt el. Egy 12 éve kezdődött hosszú betegségért véget a halálával, mondta zenésztársa Török Tamás. A máj autoimmun betegségét sokáig tudták sikerrel kezelni. Azonban vélhetően egy fertőzés hatására Szolnoki Péter rohamos fogyása kezdődött el. Belső szervei menthetetlen elváltozása visszafordíthatatlan állapotot idézett elő. A Bombon együttes idén ünnepelte 30 éves fennállását. A májusi nagy koncertet követően többet már nem lépett színpadra a csapat. Szolnoki Péter 57 éves volt. Vészharangot kongat az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Felhívást tettek közzé, mert drámaian kevés a véradó országszerte. Közleményük szerint ez a helyzet kritikussá teszi a hazai vérellátás biztosítását. A kórházak stabil működéséhez naponta 1800 véradóra van szükség. Bár nem közölték, hogy jelenleg hányan adnak segítséget, de ismertették, jelentősen lecsökkent a véradók száma. Éppen ezért Nógrád vármegyében a jövő héten több helyszínen és több időpontban is kérik az állampolgárokat, hogy adjanak vért egészségügyi ellátás biztosításához. Hétfőn 16 órától Ludány-Halászban a művelődési házban, kedden 15 órától Bujákon a művelődési központban, szerdán 13 órától Borsos-Berényben, 16 órától Dejtáron, pénteken pedig 14 órától Balassagyarmaton a művelődési központba várják a véradókat. Jövőre megszűnik az elektromos autók ingyenes parkolása Budapesten. A 2 tonnánál nehezebb járművek tulajdonosai 1200 forintot fizetnek majd óránként. Az akkuval működő autók pedig jelentősen nehezebbek a belső égésű motorral működő hagyományos járművekhez képest. A tömegtől függő parkolási díj bevezetése egyértelműen visszaveti az elektromos autók vásárlását, állítja az Autó című lap főszerkesztője. Széchenyi Gábor vélekedése szerint az Európai Unió távol került attól a céltól, hogy a kontinensen 2035-re tisztán elektromos autózás alakuljon ki, mert ezzel a szabályozással is újabb teret nyitnak a benzines és a dízelautózás további terjedéséhez.
8: Időjárás.
5: Időjárás.
7: Ma ismét nyárias idő kezdődik 30 fok körüli csúccsal. A többnyire napos égképet ritkán zavarják felhők. Csak késő este süllyed 20 fok alá a hőmérséklet.
5: Közlekedés.
8: Közlekedés.
7: Napközben Vácon a Rádi úton és a Balassagyarmati úton, Szobon az Ország úton, Szendehelyen a Temetőnél a 2-es úton, Borsosberényben, valamint a 22-es úton, Ipolyszögnél és Őrhalomban mérik az autósok sebességét.
8: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
2: Ez a reggeli ritmus.
5: Ez történt hétfőn reggel.
6: Jó rádiózást, jó utat mindenkinek. Tessék vigyázni mindenkinek magára, jó? Gondolva itt a múlt heti szendehelyi történetre is, mert hát már megint...
9: Sok a baleset, nagyon
6: nagy. Igen, volt halálos baleset a múlt héten a szendei szerpentínen. Igen, hát az egy kemény, nem szóval kemény rész, de hogyha ott az ember nem figyel, akkor nem figyel. Igen, sajnos.
9: Na, meleg van, türelmetlen.
6: Nem, ott pont az volt, hogy esett az eső, tehát hogy azért nem.
9: Ja. Az meg a másik, azt tudjuk.
6: Azt hiszem, az volt ott a történetnek az egyik problémája, de mindegy, úgyhogy óvatosan vezessetek, és örülök, hogy itt vagytok velünk. Ha bárkinek bármi téma ötlet, jó, akkor megafonfm@megafonfm.hu. És innen is köszönöm egyébként Szandai Attilának, hogy felhívta a figyelmet a témára. Ugye vele bingizek én most, és csináljuk a lakást meg hasonlók, és akkor azért neki is van egy kis dobbanás a rally iránt. És figyeltem én egyébként, hogy itt ugye volt most az első salgó challenge, ugye visszatért egy picit a rally, amiről mi is egyébként hirdettünk a híreinkben is, meg én imádtam is, és hát mondta nekem az Attila, hogy akkor foglalkozunk ugye itt a Guriga Rally Team-mel, ugye a Balassagyarmati kis csipet csapattal, mert hogy itt van nekünk a kerékbotond, aki hát egy roppant fiatal ember, 19 éves, nem tudom, valahogy így, és egy kvázi friss jogosítványra rendelkező srácról van szó, aki három kategóriában is rajthoz állt ezen a challenge-en, és hát brutálisan jól szerepelt, mert hogy ugye a túra géposztályban egyhatosoknál első lett, a Lada kupában egyhatosoknál is szintén első lett, még ugye egyel nagyobb géposztályban a 2000-esben is, bár ugye az hogy mondjam, ő aztán 1-6-tal indult, de kipróbáltam egyébként a 2000-esben is, ott meg a második helyet szerezte meg, úgyhogy a gyerek nagyon tolja, és nagyon jó.
9: Király.
6: És mondta nekem az Attila, hogy akkor mondom fel, nem is tudtam, hogy akkor itt mert hogy én beszélgettünk, csináltunk interjúkat annó a kerékékkel, emlékszem rá, amikor ott voltak, és ment ugye itt az OB mellett, ugye voltak ilyen klasszik futamok, meg a ladás futtamok meg, nem tudom, de hogy itt a fiatal trónörökös, az már itt csapatja a történetet, úgyhogy beszélgetünk a Botival mindjárt, mert hogy tényleg egy óriási rally ünnep volt a Salgótarjánban ez, mert hogy ugye a rendes OB, ami volt itt azért az elmúlt években, én gyakorlatilag minden évben kb. Ott voltam, és onnan tudósítottunk. Az egy nagyon jó történet volt, ugye volt, amikor Salgótarjáni belvárosi szakasz volt, de hát mondjuk, hogy te is tudod, hogy mennyire jó a rally, tehát te is ültél hát, benne, olyan, és lesz. Csapattad.
9: Sőt, vezettem is, tudod.
6: Azért mondom, hogy csapattad, nem tudom, itt a kazári vonalak voltak, akkor itt Vizslás környékén is volt repesztés, tehát hogy talán arra Márkháza fel is volt, nem is tudom pontosan,
9: mert emlékszem. És jó, mert sokan szeretik a rally.
6: És azt akartam mondani pont, hogy az mindig mentek, és volt neki húzó ereje, volt neki közönsége, vagy nem tudom, a Cered Zagyvaróna vonalon is, tényleg mindenki újongott, és akkor azt nem tudták most megszervezni egy pár évig, és akkor most ugye visszajött, megcsinálták a hétvégén, egy pár hétvégén ezelőtt az első Salgó Challenge-t, ami csak egy szakasz volt, ugye Kazár Salgótarján, de ugye van iszonyat rally ünnep volt, mert hogy mindenki ki volt éhezve arra, hogy akkor legyen rally, és hát a Botiék is, gondolom, alig várták már, hogy menjenek és tudják csapatni a ladával, úgyhogy beszélgetünk vele majd mindjárt a terveink szerint, és egy kis élménybeszámolás és ilyesmi fog majd következni, úgyhogy pár dal és kerék botond a vendégünk.

0: történt. Hétfőn reggel.
1: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, visszatértünk, és hát egyik imádott sportágunkkal, technikai sportágunkkal foglalkozunk, mégpedig ugye rallival, és ugye, ahogy az előzőkben elkezdtük mondani itt Karvas Anyikánkkal, hát mind a kettőnk imádja a rallit, nyilván nem olyan, hogy mondjam, vérgőzősebb, mint a legelvakultabb rajongók, de ugye azért elmúlt években én is nagyon sokszor ott voltam a Salgóról, és akkor tudósítottunk, csináltuk az anyagokat, ugye nekünk azért is fontos, mert hogy több helyi Nógrádvár megyei vonatkozása van, Velence Jádi, Vince Feri velük, egyik sokszor beszélgettünk már egyébként, és ahogy mondtam, majd mondtuk az előzőekben, hát itt aztán kiderült az, hogy nagyon sok idézőjelesen jó kis turpisság történt, ami a balassagyarmati érát érinti, mert hogy van nekünk egy, hát egy fiatal versenyzőnk, aki ott volt egyébként most a rallin, és ugye értében először pattant és indította neki a történetet egy ladával, ő nem más, mint Kerék Botond, az új autós generációnk lesz itt balassagyarmaton, és hát Bot eléggé komolyan tolta a történetet, mert hogy ugye túra géposztály 1-6-ban, ladakupa 1-6-ban, meg ladakupa ugye 2000-es kategóriában is rajthoz állt, és hát első hely lett az 1-6-os túra

0: osztályban első hely jött össze, a Lada Kupa 1-6-ban, meg második hely jött össze, a Lada Kupa 2000-esben, úgyhogy óriás a történet. Én hallottam olyan pletykákat is, hogy hát gyakorlatilag alig pár hete lett meg a jogsia, és ugye élete első, hát ilyen közúton megrendezett versenyéről van szó, úgyhogy hát kitett magáért a Botont, úgyhogy hát beszélgetünk erről a történetről vele, úgyhogy mondtam, hogy emelt, akkor nem megyünk-e szó nélkül, úgyhogy Kerék Botont itt is van a vonalban. Szia Boti, jó reggel, ciao.
1: Szia!
0: Na, hát akkor óriási gratulás, akkor mesélj egy picit kérlek arról tényleg, hogy amit itt pletykákat hallottunk, hogy kvázi friss jogsisként pattantál, és mentél el a Salgó Challenge-re, ez tényleg igaz?
1: Hát tényleg igaz, mert mondhatni, hogy nemrég szereztem meg a jogosítványomat.
0: Nagyon nagy vagy, öregem. És akkor figyelj már azért, hogy belegondolva abba, jó, nyilván nem akarjuk azért itt nagyon a háttér titokat leplezni, de azért volt mód arra, hogy azért gyakorolgassál ezzel az autóval. Ugye? Itt ottam hát, ott.
1: Sajnos, hát régebben volt rá alkalom, hogy gyakoroljak, de most az elmúlt időben, amióta megvolt a jogosítványom, azóta én nem ültem a kocsiba, meg egy éve nem ültem az autóba.
0: Az igen? Szóval
1: most előtte lévő pénteken ültem először közúton a versenyautóba, és mentünk egy közúton, aha, és ennyi volt igazából, úgy mentünk.
0: Oké, és akkor hogy indult ez az egész történet? Tehát, hogy tudom azt, hogy nyilván azért itt a Guriga Rally Team, meg a családon belül azért ez óriási szerelem, nyilván akkor a benzingőz az téged is megcsapott, hogy magára a Salgó Challenge-re való jelentkezés, meg azt, hogy akkor kipróbáld magad, így gyakorlatilag az hogy jött, erről egy kicsit akkor mesélj nekem, kérlek.
1: Hát ugye már egy éve nem ültem a kocsiba, és már szerettem volna egy kicsit hát érezni ezt a kis adrenalint.
0: Aha.
1: Köszönjük itt a szüleimmel, hogy milyen versenyen induljak, meg hogy hol engednek, ugye, mert még nem vagyok 18, és ezért sok versenyen még nem is tudnak engem engedni.
0: Igen.
1: Aztán érdeklődtem, hogy hogyan lehetne itt indulni, már megtetszett. Ugye hozzánk ez közel van, itt van Nógrád megyébe, a jó pálya is, szóval ez úgy érdekelt, hogy mi lehet. Aha. Aztán megérdeklődtem, és hát neveztem.
0: Helyes. És egyébként jó pálya ez a Tarján-Kazár vonal? Tehát én abszolút laikusként kérdezem, hogy nem tudom, tehát kanyarok, vagy vannak benne gyorsítók, jól lecsapani, tehát hogy miben jó ez a pálya, Boti?
1: Igen, én nagyon élveztem ezt a pályát, nekem nagyon tetszett. Szóval igen.
0: Oké, és akkor mit szóltak a többiek, amikor megjelentél, tudom, egy 18 évesen, kázi friss jogsisként, hogy akkor szevasztok, jöttem, és akkor csapasokat töltöttek. Nem néztek furán, vagy éppen bátorítólag jöttek a csapattársak, illetve a rallistársak?
1: Hát igazából, hát kérdezték, hogy újra visszajöttem a kocsiba, meg hogy itt vagyunk, de hát már kellett egy kicsit.
0: Akkor már hiányzott. Igen. És akkor az eredmények, tehát hogy azért tényleg itt volt két első hely, meg egy második hely. Érezted azt, nem tudom, a futamok súrán, hogy akkor ez is meg lesz, ez is meg lesz, meg ez is meg lesz? Tehát, hogy olyan az időket néztétek, mind a háromnál úgy voltak a gondolatok a fejedben, hogy akkor na, ez meg lesz és jó lesz.
1: Hát nem, mert én úgy gondoltam, én úgy mentem el a versenyre, hogy én még dobogóra se gondoltam, szóval, hogy elmentem a versenyre, és azt gondoltam, hogy jó, ez a verseny kész, ilyen ötödik helyen majd befejezem, és akkor gyakoroltam legalább, ott voltam a versenyen. Aha. De hát amikor már elkezdődött a verseny, akkor már úgy bennem volt. Aztán hát jöttek az eredmények.
0: És meglepődtél, hogy ilyen eredmények jöttek, Boti?
1: Hát igen, eléggé meglepődtem azért.
0: Nem, csak azért mondom, hogy itt én láttam a Facebookon is, meg tényleg itt az óriási like tömeget kapott a poszt több helyen is, amely egyébként te szerepeltél, hogy akkor csak egy oda mentél kipróbálni magad, rég autóztál, és akkor megvan a jogsi, és akkor lehet, hogy jött akkor egy első, vagy két első, meg egy második hely. De akkor hogyan tovább innentől kezdve, hogy most nagyon ennyire fiatal vagy, akkor még mindig, hogy mondjam, milyen korhatárok vannak, hogy akkor mire tudsz nevezni, vagy mire nem, tehát még várnod kell, hogy mehessél mondjuk, nem tudom én, más challenge-ökre, vagy más kupákra?
1: Hát még Várnom kéne, mert 18 év alatt nem lehet menni elvileg ilyen rallikon, de az ilyen kisebb sprinteken, mint ami most volt Kazáron, ezen szülői engedéllyel talán lehet menni. Most is úgy mentünk, hogy szülői engedéllyel mentünk.
2: Értem.
1: És akkor ilyen kis sprinteken ő engedélye lehet menni, de a nagyobb rallikon csak 18 éves koromba tudok majd menni.
2: Meddig, mennyi idő ez még? Mikor lesz 18?
1: Jövőre, februárban.
2: Jó, oké. És akkor ki vannak nézve egyébként ezek a sprinttávok az országban? Tehát, hogy most, hogy lett egy ilyen iszonyatosan klassz eredményed, és tényleg egész Balsaremat tök büszke rád, hogy ilyen fiatalon ilyet kapásba be tudtál tolni, hogy azért itt, nem tudom, idézőjelesen egy kis vérszemet kaptál, hogy akkor na, menjünk tovább, és nézzük meg a következő ilyen kis sprintet az országban?
1: Hát gondolkoztunk, szóval nekem is a fejemben megfordult sok dolog, de most kinéztem egyet, amit úgy, ha úgy van akkor, és van is időnk, meg energiánk, akkor elmennénk ide az Oroszlány, ugyanilyen rally sprintre.
2: Igen.
1: Egy 8 kilométeres pálya. Ott gondoltam, hogy oda kéne nevezni, és akkor ott menni.
2: Oké. Ezen túl egyébként, tehát hogy ez lement, akkor lehet, azon gondolkozom, hogy hol tudtok egyébként rallisok gyakorolni, mert azt tudom, hogyha mondjuk nem tudom én éppen a Vince Fedélyek akarnak próbálni 63.428 beállítást, akkor mondjuk nekik le kell, nem tudom én, zárni a Ceres-Zagyvarón a szakaszt, és akkor ilyentől kezdve ott tudnak nyugodtan gyakorolni, meg beállítani a futóműtől kezdve a váltón át bármit. Nektek erre van lehetőség, vagy tudtok valahova menni egyébként? Van valami hely, ahol szinten tudod magad akár tartani, Botti? Mert azért ez egy, hogy mondjam, ez egy komoly dolog, hogy legyen olyan helyszín, ahol tudsz egy picikét csapatni.
1: Hát sajnos nem, szóval nincs ilyen hely. Mi nem szoktunk nagyon ilyen helyekre járni. Mi elmegyünk a versenyre, és beülünk a kocsiba, én is, meg apukám is, és akkor úgy megyünk, és akkor az első gyorsokon kezdjük megérezni a kocsit. Lehetőség. Hát most...
2: Oké, tiszta, csak azért mondom, hogy akkor ez is azért mutatja azt, hogy nem egy te akkora eredményt hoznál, hogy gyakorlatilag, hogy fölmész, egyszer-kétszer nagyjából végig tudjátok járni a gyorsat, hogy akkor milyen kanyarok, hogy vannak, milyen év legyen, mennyiben, hol és milyen gangban váltsatok, és ilyentől kezdve aztán vagy összejön jól, vagy nem, de hát akkor ez úgy tűnik, hogy akkor összejött, úgyhogy Botti, le a kalappal, öcsi. Egyébként milyen volt a hangulat, mert nem tudtam elmenni most, de mondták, hogy egy ilyen egyfajta rallis ünnep volt az egész, mert tudom, szeretik egyébként ott a salgójak is. A sztorit, jó volt maga a hangulat, meg az egész banzáj?
1: Nagyon jó volt a hangulat, nagyon sok néző volt, jó volt a pálya.
2: Na, jó van.
1: Nagyon jó hangulat volt.
2: Jó van. Hát Botti, le a kalappal, csapassad, nyomassad, jó, és akkor bármi van, akkor szóljatok. Üzenem anyunak is, hogy keressetek minket nyugodtan, hogyha jön a következő, akár mondjuk itt tényleg az oszlányi megmentetés is, és akkor beszélünk róla, berakjuk a hírekbe, hogy tudják itt a Megafon hallgatók is, hogy egy milyen klassz és tehetséges rász vagy. Úgyhogy Botti, ölelés, pacsi, és akkor nyomassátok. Sok sikert. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük. Szia, minden jót. Igen, hát ennyi gyerekek, így kell ezt csinálni, és ugye rosszul mondtam, mert ott tényleg, hogy 19-et mondtam, de hát nem, hát még 18 sincsen, csak jövőre februárban. Úgyhogy figyeljük a fiatal tehetséget mindenképp.

0: a képlet. Ez történt hétfőn reggel.
1: Itt is vagyunk, és egy, hát tényleg rosszul mondtam, az őben nem 19 éves fiatal srácról van szó, hanem egy 17 éves fiatal srácról van szó, aki most szerezte meg a jogosítványát, és ugye jövő februárban lesz majd 18, és aki egyébként iszonyatosan jól teljesített az elmúlt Salgó Challenge-en, és ugye hát három kategóriában túragéposztály 1-6, Lada Kupa 1-6, meg Lada Kupa 2000-esben, ugye az első kettőben első lett, a másodikban meg második, és úgy gyakorlatilag, hogy csak oda ment, és így kipróbálta magát, hogy hát már rég vezetett, már rég realizgatott azért így óvatosan. Ennyi, és kész. Na, ez Sanyikám azért, ez milyen, mi?
2: Hát ez tényleg profizmus, és nagyon jó sofőr lesz belőle, meg nagyon jó rally is, tehát tényleg előtte a jövőt, és azt gondolom, hogy na, ha valakire őre fel lehet nézni.
1: Abszolút, és most valaki kapásból írja azt, hogy nem halljátok, hogy Sanyi milyen szarul szól, de halljuk, viszont azért igen, tehát ugye mivel az otthoni stúdióból van, és vak, így nehéz azért kooperálni, hogyha valami elszáll, úgyhogy elejek lehet, hogy ez most így lesz, meg a következő napokban is, ezt nem tudjuk még pontosan, ez van, ezt kell szeretni, én innen nem értek hozzá. A technikus kollégák azok rajta lesznek majd, de ennyi. Na, úgyhogy Botinak óriási, szerintem ez egy jövő van a gyerek előtt így, nem? Tehát, hogy
2: biztos.
1: Hogy ennyi, beleszületik egy ilyen realis családba, sértő kezdve nyomta, mint az állat, és megvan az első, meg a két első, meg egy második hely, és akkor tök lazán, ugye, hogy hallottad te is, egy kicsit visszafogottam még, de nagyon rock'n'roll lesz a gyerekek, nagyon rock'n'roll lesz. Igen, el kell mennünk már rallira, Sanyika, már rég voltam én is. Nagyon rég voltam
2: jó,
1: én is.
2: Jó,
1: mikor voltál? Mikor voltál utoljára egy ilyen rallin?
2: Hú, hallod, szerintem több mint 10 éve.
1: Komolyan?
2: Komolyan.
1: Hát az, de szomorú egyébként.
2: Az
1: elég szomorú. Az elég szomorú. Igen. Na, úgyhogy igen, ahogy ugye elmondta, hogy óriási volt a hangulat, ugye még rákérdeztem, aki most tekerne ránk, mert hogy ugye egy jó pár évig így nem volt Salgó rally, nem tudták megszervezni különféle akadályok meg egyebek miatt, és ugye most egyfajta népünnepé volt, tehát hogyha ott lettél volna, meg én is annyi nem csodálom, mert hogy tényleg egyébként ki volt éhezve rá a társaság, mert azért nekem, nem tudom én, a hanyas 60-as vagy 70-es évekbeli gyökerei vannak, vagy lehet, hogy kicsit később, nem tudom pontosan, de hogy tényleg régi.
2: Képzeld, de meséltem én azt neked, amikor mentünk Eger rallira, és akkor volt, hogy én álltam le a Kővári Barna autójával,
1: igen?
2: Ott a dobótéren, és akkor este is mentünk haza, ugye akkor kezdődött a Salgó rally, mert ugye Salgó-Tarjánban volt akkor a vége, Szeredi gyors, stb. És hallott, le voltak sátorozva arra a hétvégére,
1: azaz,
2: ahogy mentén az emberek.
1: Azaz, így kell ezt egyébként
2: felállítva. És iszonyatos tömeg volt végig mindenhol.
1: Igen, úgyhogy azért, meg jó, hogy van egy olyan csapat, aki azért gondolkozik abban, hogy a Salgó rallit akármilyen vonalban, vagy akármilyen rendezésben, de azért meg legyen tartva most már évről évre. Úgyhogy reméljük, hogy egyre több kerékbot is interjút fogunk majd csinálni itt a reggeli műsorban.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Reklámot hallottak.
4: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni.
6: Hírek.
5: Gyér érdeklődés kísérte a felsőoktatásba jelentkezettek ponthatárok bejelentésére szervezett Salgótarjáni rendezvény. A No-All pont tudósítása szerint, bár Salgótarjánban több ismert könnyűzenész is fellépett, az esti programra a felvételek szerint alig néhány tucat fiatal volt kíváncsi. Országszerte 140 ezren felvételiztek idén valamely főiskolára és egyetemre. A legtöbben, több mint 26 ezren gazdaságtudományi területet választott. A második legnépszerűbb szakirány a műszaki és informatika, továbbá sorrendben a pedagógus képzés volt. Megerősítette Salgótarján polgármestere, hogy közösségi egyetemet képzel el a helyi önkormányzat a városban, és ebben csak az egyik oktatási intézmény az Óbudai Egyetem. Krecsi Bálint szerint három intézmény együttműködése kapcsán folytatnak tárgyalásokat. Az elképzelés az, hogy azonos épületben létesüljön közös oktatás. A városvezető szerint Salgótarján jövője és a térség gazdasági felzárkózása részben attól függ, hogy lesz-e életképes felsőoktatás a kelet-nógrádi település. Vészharangot kongat az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. Felhívást tettek közzé, mert drámaian kevés a véradó országszerte. Közleményük szerint ez a helyzet kritikussá teszi a hazai vérellátás biztosítását. A kórházak stabil működéséhez naponta 1800 véradóra van szükség. Bár nem közölték, hogy jelenleg hányan adnak segítséget, de ismertették, jelentősen lecsökkent a véradók száma. Éppen ezért Nógrád vármegyében a jövő héten több helyszínen és több időpontban is kérik az állampolgárokat, hogy adjanak vért egészségügyi ellátás biztosításához. Hétfőn 16 órától Ludányhalásziban a művelődési házban, kedden 15 órától Bujákon a művelődési központban, szerdán 13 órától Borsosberényben, 16 órától Dejtáron, pénteken pedig 14 órától Balassagyarmaton a művelődési központba várják a véradókat. Váratlanul megszűnt a köztévé honismereti műsora. A hazajáró sorozat idén ért volna véget, azonban a Tisza kormány által kijelölt új vezető felbontotta a műsorgyártó társaság szerződését. A Prima Primissima díjas ismeretterjesztő műsorból 440 rész készült el. A hátralévő 11 sorsa egyelőre bizonytalan a készítők szerint. Az MTVA indoklás nélkül bontott szerződést. Ugyanez történt egy másik magazinnal is. A határon túli magyar közösségek életét bemutató műsort, a Kárpát-medencét is megszüntette az új kormány által delegált, ideiglenes közmédia vezető. Országos vészhelyzet alakult ki a tomboló erdőtüzek miatt Spanyolországban. A kormány az Európai Unióhoz fordult segítségért. Madrid, Kasztília és León tartományokban hatalmas területek égnek, továbbá a szomszédos országokban is hasonló problémák keletkeztek. Ezt a spanyol miniszterelnök jelentette be. A segítségkérésre először Görögország reagált, ahonnan az oltási munkák gyorsítására két légijárművet indítottak el. Eddig 20 ezer embert telepítettek ki a térségekből. 5 regionális utat lezártak, 16 település kommunikációs hálózata megszűnt.
6: Időjárás.
1: Időjárás.
5: Ma ismét nyárias idő kezdődik 30 fok körüli csúccsal. A többnyire napos égképet ritkán zavarják felhők. Csak késő este süllyed 20 fok alá a hőmérséklet.
1: Közlekedés.
6: Közlekedés.
5: Napközben Vácon a Rádi úton és a Balassagyarmati úton, Szobon az Ország úton, Szendehelyen a temetőnél a 2-es úton, Borsosberényben, valamint a 22-es úton Ipolyszögnél és Őrhalomban mérik az autósok sebességét.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most megadjuk a reggel ritmusát.
2: ez a reggeli ritmus.

0: ez történt kedden reggel.
1: Na itt is vagyunk, és ugye arról szól a fáma, hogy nem egészséges, vagy nem nagyon egészséges, észak Magyarország így a Nógrád vármegyei régió. Ez derült ki egy KSH-ból, ami kvázi friss, ugyanakkor meg ugye az, ami alapján csinálták, az egy 19-es ugye európai lakossági egészségfelmérés. Ennek az altaira épült a KSH-nak a friss története, és hogy mi...
2: Változhatott szerinted a 7 év alatt?
1: Ja, nem tudom, Sanyika. Ez egy jó kérdés. Minden esetre, hogyha ezt veszük alapul, akkor azt lehet mondani továbbra is, az országos átlagtól le van maradva többek között Nógrád vármegyei régió is. Meglepődünk-e ezen, talán kezdjük ezt a kérdést? Feltéve.
2: Nem.
1: Szerinted. Nem? Miért nem?
2: Hát, nézd azért, Nógrád.
1: Szemetebbek, vagy hülyébek vagyunk, vagy hogy jobban szeretünk cigizni, bulizni, tehát hogy miért nem lepődsz meg azon, hogy ez az adat jött ki?
2: Elkeseredettebbek a gondok miatt, a nehézségek miatt, és mondjuk lehet, hogy alkoholba vagy cigibe folytják az emberek a bánatukat.
1: Uh-huh. Tehát ahelyett, hogy mondjuk spórolnak, szabadnak a cigarettáról, hogyha mondjuk kevésebb pénzre, akkor akkor elmennek, és akkor vesznek cigit meg alkohol.
2: Mert az a legegyszerűbb.
1: Uh-huh. Igen. Sokrétű lehet ez, szerintem. Ugye? Azért az apró falvas térséget figyelembe véve igen, tehát ahol...
2: Meg nincs más lehetőséget, tudod? Nincs az, hogy mondjuk programok legyenek, elmenjél bárhová is, sokan nem engedhetik meg maguknak, hogy mondjuk autó legyen, elmegy a kis dohányboltba, megveszi a cigit, kiül, vesz két doboz sört este, és akkor megvan a nyár estéje.
1: Uh-huh. Igen, lehet, hogy ismeret egyébként...
2: Mondd ki, hogy nem lyukas okosság.
1: Nem, csak ugye azt, hogy megint általánosítunk, tehát hogy
2: miért a KSH is azt teszi?
1: Igen, csak azért ez pont olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy hát igen, akkor Európa legutolsó, nem tudom én, megyéje, Nógrád megye, ugyanakkor, hogyha lepattintjuk, nem tudom én, Salgótarjánt kivesztük mondjuk a képből, akkor már megint más a gyerekfekvése. Tehát érted, semmi sem fekete, meg semmi sem fehér.
2: Salgótarján is Nógrád megye része.
1: Igen, csak ugye ez véget, azért mondom, hogy ezt sokszor beszéltük már, hogyha csak a nyugat-nógrádi térséget néznéd, akkor az körülbelül, nem tudom én, a közép-felső kategóriában lenne, hogyha ilyen GDP-t meg hasonlóakat nézünk. Oké, Salgótarján része, de akkor innentől kezdve azt lehet elmondani, hogy ránk is mondjuk, mert nyugat-nógrádiak is mondjuk azt mondják, hogy bizony, elmaradott régió, és itt nincsen semmi, és látjátok, hogy ha meg leváltanánk, vagy leszednénk róla mondjuk a tarjáni héjat, akkor meg azért más lenne a gyereknek a fekvése. Tehát érted, hogy ezek...
2: Nem te értem, de ezt nem teheted meg.
1: Megtehetem, csak akkor ez más számítási mód alapján adom és közlöm az adatokat, meg máshogy vizsgálom. Tehát ugye itt
2: az... Mondjuk ellennél?
1: Micsoda?
2: Ellennél anélkül, hogy mondjuk Salgótarján nem tartozna mondjuk Nógrád megyéhez?
1: Itt nem az, hogy nem tartozna, hanem ugye azt, hogy hogyan és milyen metódus alapján vizsgálsz bármit is. Tehát, hogy a KSH is, vagy ez az európai lakossági egészségfelmérés, hogy milyen vizsgálati, hogy mondjam, igen, metódus alapján vizsgálta azt, hogy akkor most nem tudom én éppen a magas vérnyomás, a derék, meg a hátfájás, vagy nem tudom én mi

0: akkor ég és föld a különbség a kettő közt. Ha mondjuk egy ingatlanos sztori lenne, és arról beszélgetnénk, hogy milyenek az ingatlan átlag árak Nógrád vármegyében, akkor kijönne egy bizonyos szám, de az már megint nem jó, mert árnyalja a képet, mert hogy egyébként ugye még mindig kaki lehet venni Salgótarjánban egy panelt, vagy egy kertes házat. Igen, tehát azért mondom, hogy ez mindig egyébként egy picit, hogy mondjam, távolságtartóként kezelem ezt az egész történetet, mert úgy kell. És érted, egyszerűen, tehát hogy a nézel adatokat, és nem hiszel ezt ennek, hogy ez biztos, hogy nincs így. És ezért csináltak egy csomó ilyet itt Balassagyarmat környékén is, mert nézték itt a vezetők az adatokat, hogy biztos, hogy nem lehet az, hogy mi ennyire kullogunk a sor végén. És aztán leváltották, vagy leválasztották Salgótarjánt a mérésekből, és akkor hát akkor mégsem azért annyira elmaradottabb Nógrád vármegye, és a Nyugat-Nógrád rész az nagyjából tényleg közép-felső kategória, hogyha itt nem a GDP-t, meg a vásárló erőt, meg nem tudom én miket számolsz. Minden esetre igen, egészségtudatosság mondjuk, Sanyika, amihez kapcsolódik mondjuk a 8 általános, meg az oktatás, meg azt, hogy mondjuk elvégezdés, mondjuk, érted, mire gondolok?
1: Persze.
0: Tehát mondjuk az, hogy elkeseredés, akkor amellett nem, azt mondjuk nem érzed, hogy például ha nincs meg a 8 általános, vagy hogyha nincs mondjuk meg egy középiskolai végzettség, akkor valahogy nem biztos, hogy annyira fogsz tudatosan foglalkozni az egészségeddel, mert hogy érted, hogy mire gondolok?
1: Persze, nyilván ez is megvan, és benne van ez is, és természetesen nyilván az alacsonyabb iskolát végző körében nagyobb a elkeseredés, és akkor hamarabb nyúl mondjuk olyan dolgokhoz, amit tudjuk, hogy káros.
0: De épp ezt mondom, nem az elkeseredést mondom én, hanem ugye azt, hogy mivel nincs meg a
1: intelligencia kérdése is.
0: Igen, tehát hogyha mivel nincs meg a 8-a vagy a középiskolád, akkor nem leszel annyira egészségtudatos, nem fogsz vele foglalkozni. Érted, hogy akkor jó, akkor elmegyek egy szűrővizsgálatra, töttöröm, mert talán akkor ez föl kell lehet agyban nőni, vagy nem is, tehát foglalkozni kell ezzel tudatosan, amihez ugye oktatás kell, tényleg edukáció, ez hallasz, figyelsz rá, és akkor kész, ennyi.
1: És mondjuk látsz olyat a kimutatásban mondjuk, hogy nyugaton egészségesebbek az emberek? Egészségtudatosabbak?
0: Ugye azt látom, hogy nagyjából a magyaroknak a fele küzd valamilyen legalább 6-7-8 hónapja fennálló krónikus betegséggel. Tehát minden második embernek van valami állandó nyűgje, az lehet, írja azt, hogy magas a koleszterin szinted, derék fáj, hátad fáj, vérnyomás szerű gondjaid vannak, tehát ugye azt látom, hogy ez több mint csak nem a 60%-a a magyaroknak ugye elhízott, vagy túlsúlyos, főleg a pasik.
1: Nagyon ez azért, bocsánat, ez világméretű. Hát azért nézzük meg, itt van Amerikában is, vagy külföldön is, azért a gyors éttermek elterjedésével ez nyilván, hogy hatványozódott.
0: Jó, elterjed. De ez nem érv, Sanyika, arra, hogy akkor, mert persze az amerikaiak is dagadtak. Hát most érted, tehát most akkor ezzel mit csináljunk?
1: Semmi.
0: Hát ezért mondom, most akkor mi miért dobáljuk ezt is, hogy akkor most bezzeg Amerikában is, mert nem csak nálunk van. Nem érdekel.
1: Nagy része el van
0: hívva. Hát mondjuk a civilizált társadalomra az gondolom jellemző. Én nem láttam még, nem tudom én, túlsúlyos, nem tudom én, afrikai törzset. Érted, mire gondolok. Tehát, hogy...
1: Nézd meg, ez egy jóléti társadalom, van is az a jellemző, akár Németországot nézzük, hogy a franciákat is azért, azért kicsit jobban élnek, mint mi, magyarok, vagy akár Amerika, és nézd meg, hogy mennyire elhízottak.
0: Hát, azt most nem tudom, Sanyika, hogy mennyire kövérek a németek, meg a franciák, meg nem is érdekel különösebben, de azt, hogyha most mi ezzel foglalkozunk, akkor azért ugye foglalkozni kell, és ugye az önki a KSH-ból, pontosabban az európai történetből, hogy a kétharmada a pasiknak kövér. Tehát, hogy itt valami gond van. Bár a rendszeres testmozgás alapján lehet érezni valamit, de még egyébként mindig ez. A szitu is, ugye most jön az, hogy a dohányzás, mert hogy az egyik ilyen nagy térségi vagy regionális alapvetése az, tehát, hogy Észak-Magyarországon itt ez a rész Nógrád vármegyében

0: a legmagasabb számokat produkálja a rendszeres dohányzók arányában, bár országos szinten csökkent a hagyományos dohánytermékeknek a használóinak a száma. Tehát, hogy...
1: De mondjuk, figyelj, például nézzük meg, hogy Balassagyarmaton vannak például, van lehetőség edzőtermekbe járni?
0: Hogy ne lenne.
1: Vagy egyáltalán Nógrád megyébe. Mennyire vannak ezek elterjedve?
0: Amint hogy ért, hogy mennyi edzőterem van, vagy hogy mennyire járnak edzőterembe?
1: Akár, hogy egyáltalán, hogy el tudsz-e menni edzőterembe?
0: De, biztos, hogy. Tehát én tudom azt, hogy csajok folyamatosan nyomatják a honvédelmi sportközpontban, rengeteg sztori van. Tudom azt, hogy...
1: De mondjuk kisfalvakban ez nincs meg, tudod?
0: 2-3 biztos, hogy van, amik edzőterem. Én folyamatosan látom azt, hogy a Május egy úti kültéri fitness park állandóan minden délután tele van, és tényleg gyúrnak. Tehát, hogy
1: de helyekkel, gyarmatiakkal.
0: Persze.
1: De mondjuk gondold el, hogy most nem tudom például a Rétságon mi a helyzet, vagy Széchenyben is látod, most csak városokat emlegetek.
0: Szerintem ott is csinál, ott is már megvan.
1: De mondjuk egy kisebb településeken.
0: Aha.
1: Nem fog azért bemenni, még ha meg is teheti kocsival Balassagyarmatra, vagy busszal, Hontról, vagy Drégely-Palánkról, hogy mondjuk edzen egy órát.
0: Jó, mondjuk Dejtáron brutál jó edzőtermet csináltak a helyiek, azt tudom például, Csörökben is lehet gyúrni, jól emlékszem, tehát azért itt ahol igény van rá, Sanyika, hogy legyen egy ilyen, ott azért utána tud nézni, vagy utána tud állni az önkormányzat szerintem. De mi beszélünk erről mindjárt, mert kifutottunk az időből, a hírek után még ezt folytatjuk. Megint

0: finally. Ez történt kedden reggel.
1: Itt is vagyunk újra, és ugye hát megkövetjük magunkat, mert ugye elmondtuk azt, hogy ugye úgy kezdtük, hogy Széchenyben cigiznek a legtöbben, aztán pedig beszélgettünk arról, hogy ugye a KSH FISH kimutatás alapján az egészségügyi európai felmérést alapul véve, hogy azért nem fekete és nem fehér a történet. Ugye azt állapítja meg még a végén ugye az egész sztori, hogy a legmagasabb a rendszeres cigiseknek az aránya itt az északi középhegység fertáján, és azért itt más adatokból is kiderül az, hogy a felmérés szerint a 25-64 éves korosztályban a légzőszerű betegségek miatt halálozás mindkét nem esetében meghaladja az országos átlagot, férfiaknál 50, nőknél 56%-kal ez magasabb. És ugye itt azért ugye benne van a Széchenyi járás, ami a legsötétebben van színezve, amit itt lehet itt egyébként pluszban látni. Mm-hmm. Igen.
2: Hát szomorú adatok ezek.
1: Hát azok, de hát most, na merre akkor tovább karvasolni szerinted?
2: Én azt gondolom, az önkormányzatoknak is többet kellene foglalkozni azzal, hogy a kisebb településeken is legyen motiváció az embereknek, és akkor akár a tornatermeket megnyitni, vagy azokat az iskolákat, amelyek bezártak és nem működnek, ugye, ismerjük ezeket a dolgokat, hogy ott mondjuk akár edzőteremmé varázsolni a tornatermeket, hogy legyen mozgás lehetőség, az egészségesebb életmódra való figyelemfelhívás, a tudatosságra való felhívás, a tudatos életmódra való felhívás. Tehát tényleg erre kellene áldoznunk időt, energiát, pénzt, nem csak az önkormányzatoknak, nyilván nekünk is, és tényleg kell lehetőséget, esélyt adni az embereknek, hogy egy picit kimozduljanak, edzőterembe menjenek, persze lehet otthon futni is, meg mit a falun keresztül, azért az biztos, hogy kevesen szánják rá magukat, hanem mondjuk elmenne egy edzőterembe, feltételeket kellene megteremteni, mert nyilván azért ha valaki megbetegszik, ne adj Isten, annak a kezelése, a gyógyítása sokkal-sokkal több pénzt fog elvinni, akár mondjuk az államkasszából, akár önkormányzati részen. És tényleg mindig azt mondom, hogy a lehetőséget, a feltételeket meg kell adni, biztosítani, és hát ha akkor leszokunk a cigiről mi mindannyian. Én ebben azért bízom.
1: Úgy érzed?
2: Igen, igen, jó lenne, mert egy életünk van, nem tudjuk meddig tart, és arra nagyon-nagyon vigyázni kell, úgyhogy tényleg, bár tudjuk, hogy nyilván sok esetben, és sok rétű ez a történet, mert nem tudod, hogy mondjuk az ásványvizet, amit megvásárolsz a műanyag palacban, hogy attól, mivel hónapokig műanyag palacban állt, és amíg hozzád elkerült, elfogyasztott, hogy majd az mit fog okozni, meg tényleg hajlamosak vagyunk egészségtelenül táplálkozni, előnyben részesítjük a gyors éttermeket, mert mindenki rohan, stresszelünk, görcsölünk, nem, álljunk meg egy picit, lassítsunk, és gondoljunk az egészségünkre, az életünkre, na meg a családunkra, a gyerekünkre és az unokánkra, mert igazából nem mindegy, hogy mikor hagyjuk itt ezt a csodát.
1: Ámen. Jól van. Elő fog ez még jönni majd. Ha Nóri visszajön, akkor megtámogatjuk majd ezt a témát egy szakértővel is.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
0: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: 9 óra van.
4: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni.
7: Hírek.
6: A Tiszapárt által használt fogalommal a tisztító tűzzel fenyegeti Becske polgármesterét a helyi római önkormányzat elnöke, közölte a falu vezetője. A Gócs Pál a nyilvánosság erejét használva tudatta, epedve várja a díszes társaság fellépését, amely szerint mindenért felelni fog a majd a polgármester a tisztító tűzműveletben. A Gócs ennek kapcsán közzétett internetes fórumán egy bizonyító hozzászólalást is csatolt, amely szerint összeteheti majd a két kezét a polgármester, ha az idei falunapot még megcsinálhatja. A falu első embere szerint a fenyegetéssel a megfélemlítés a cél, amihez a mindennapi életbe történő önkényes beavatkozástól és a magánéletben vájkálástól sem tántorodik el a kisebbségi önkormányzat vezetője. A Gócs Pál hozzátette, nem fél, az ügy hátteréről nem osztott meg további részleteket a polgármester. Kedden kísérik utolsó útjára a Bombon együttes korábbi énekesét a Biatorbágyi katolikus temetőben. Szolnoki Péter családja és zenésztársai arra kérik mindazokat, akik tisztelték és szerették őt, hogy egy szál fehér virággal búcsúzzanak. A nógrádi származású énekes néhány napja hunyt el. Egy 12 éve kezdődött hosszú betegségért véget a halálával, mondta zenésztársa Török Tamás. A máj autoimmunbetegségét sokáig tudták sikerrel kezelni. Azonban vélhetően egy fertőzés hatására Szolnoki Péter rohamos fogyása kezdődött el. Belső szervei menthetetlen elváltozása visszafordíthatatlan állapotot idézett elő. A Bombon együttes idén ünnepelte 30 éves fennállását. A májusi nagy koncertet követően többet már nem lépett színpadra a csapat. Szolnoki Péter 57 éves volt. Vészharangot kongat az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Felhívást tettek közzé, mert drámaian kevés a véradó országszerte. Közleményük szerint ez a helyzet kritikussá teszi a hazai vérellátás biztosítását. A kórházak stabil működéséhez naponta 1800 véradóra van szükség. Bár nem közölték, hogy jelenleg hányan adnak segítséget, de ismertették, jelentősen lecsökkent a véradók száma. Éppen ezért Nógrád vármegyében a jövő héten több helyszínen és több időpontban is kérik az állampolgárokat, hogy adjanak vért egészségügyi ellátás biztosításához. Hétfőn 16 órától Ludányhalásziban a művelődési házban, kedden 15 órától Bujákon a művelődési központban, szerdán 13 órától Borsos-Berényben, 16 órától Dejtáron, pénteken pedig 14 órától Balassagyarmaton a művelődési központba várják a véradókat. Jövőre megszűnik az elektromos autók ingyenes parkolása Budapesten. A 2 tonnánál nehezebb járművek tulajdonosai 1200 forintot fizetnek majd óránként. Az akkuval működő autók pedig jelentősen nehezebbek a belső égésű motorral működő hagyományos járművekhez képest. A tömegtől függő parkolási díj bevezetése egyértelműen visszaveti az elektromos autók vásárlását, állítja az Autó című lap főszerkesztője. Széchenyi Gábor vélekedése szerint az Európai Unió távol került attól a céltól, hogy a kontinensen 2035-re tisztán elektromos autózás alakuljon ki, mert ezzel a szabályozással is újabb teret nyitnak a benzines és a dízel autózás további terjedéséhez.
7: Időjárás.
4: Időjárás.
6: Ma ismét nyárias idő kezdődik 30 fok körüli csúccsal. A többnyire napos égképet ritkán zavarják felhők. Csak késő este süllyed 20 fok alá a hőmérséklet.
4: Közlekedés.
7: Közlekedés.
6: Napközben Vácon a Rádi úton és a Balassagyarmati úton, Szobon az Ország úton, Szendehelyen a temetőnél a 2-es úton, Borsos-Berényben, valamint a 22-es úton Ipolyszögnél és Őrhalomban mérik az autósok sebességét.
7: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: És most megadjuk a reggel ritmusát.

0: ez történt kedden reggel.
1: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, radiogunk, és igen, még Sanyikánk ilyen telefonon keresztül tud szerintem ma is, meg még holnap is majd bejelentkezni, hát ez van, de ez nem tántorít el minket attól, hogy nekiinduljunk egy ilyen balassagyarmat ipolyság vonalnak, úgyhogy megyünk erre képzeletben Hont felé is, Sanyika, mit szólsz hozzá?
2: Jaj, de jó, örülök, és tényleg elnézést a hallgatóktól, tényleg erről nem tehetünk, de azon leszünk, hogy minél előbb elhárítsuk a hibát, az akadályt, de a lényeg, hogy együtt vagyunk ma is.
1: Így van, és ugye balassagyarma típusság, amiről fogom most beszélgetni, mégpedig azért, mert hogy eléggé komoly együttműködések jöttek létre a két város között. Hogyha a sztoriára jól emlékszem, hogy a Golyán Krisztina, a Mixed Kármán Műrési Központnak az igazgató nője volt az, aki talán Horpácson találkozott Zahar Pállal, ugye ipolyság polgármesterével, és ugye szóba került az, hogy akkor kultúra, meg Műrési Központ, meg hogy milyen programok vannak balassagyarmaton, és ő hogy meredjen ezt az egészet, és akkor szót követett, Palék egy delegációval eljöttek, akkor találkozott Csak Gábor polgármesterrel is, és innentől kezdve aztán az egyik ilyen nemzeti összetartozás napja alkalmával alá is írtek az együttműködési megállapodást, és ez elindult, és ez zajlik, csak aztán ez, a háttérben ez megy, de nem nagyon van ennek, hogy mondjam, nem szóval nem, nincs kommunikálva, de hogy egy picit így előtérbe kell jobban tenni ezt, és ezért foglalkozunk ezzel, mert hogy ugye a kultúra Művelődési szervezés az egyik oldala ennek az egésznek, de azóta már az óvodák is majd lassan fognak kötni valami kis megállapodást. A gimik már egyébként a szondi iposságon, meg azt a ipossági szondi, de majd kijavít mindjárt az alpolgármester azt mondja, meg a Balassit, Balassagyarmaton szintén már kooperál, a könyvtárak is kooperálnak már együtt, és ami nagyon fontos, hogy most épül Művelődési Központ iposságon, mert hogy nem volt. Képzeljétek el. Tehát, hogy érted?
2: Hát ezt nem is gondoltam volna, hát azért egy városról beszélünk.
1: Ugye, és akkor gondolod is annyi azt, hogy azért hiányozna neked mondjuk a Művelődési Központ, hogyha mondjuk egy városban élnél?
2: Hát ezt, hogy hiányozna, hát ez egy nagyon jó találkozási pont, hát nem is értem, hogy eddig nem volt.
1: Igen, talán volt korábban, majd Max kijavít a Timi, hogyha rosszul mondom, x évvel vagy évtizeddel ezelőtt, de aztán akkor azt bezárták, és gyakorlatilag most azon dolgoznak, hogy van egy csomó kis kultúrcsapat mindenfajta szegmensben, akik ugye így szanaszét vannak, és úgy szanaszét van a tevékenységük, de ugyanakkor ugye ezzel be tudnak jönni egy tető alá, egymást tudják majd erősíteni, és ugye akár a balassagyarmati jó példa kapcsán tudják elkezdeni felépíteni a kultúrműsort, a programkínálatot, a helyi közösségek erősítését. Úgyhogy erről beszélgetünk majd mindjárt, és a vendégünk most Nagy Tímea lesz, ipolysága alpolgármestere, aki hát gyakorlatilag folyamatosan ezen dolgozik a csapatával, és akkor meglátjuk, hogy most hol tartanak.

0: történt kedden reggel.
1: Balassagyarmat és Ipolyság vonalon mozgunk, tehát ebben az órában jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és ahogy mondtuk az előzőekben, mindez abból fakad, hogy az elmúlt időszakban, években egy eléggé komoly együttműködés jött létre a két város között. Több vonalon is, ahogy mondtuk. Ugye én emlékszem rá, amikor Zahar Pali Csak Gáborral aláírta ugye a Nemzeti Összetartozás napján, nem is tudom, pár évvel ezelőtt volt ez, az együttműködési megállapodást ugye itt a két város között. Ugyanakkor ezt megelőzően is már történtek előre lépések, és főleg, ahogy mondtuk, a kultúra területén tudtak és tudnak mind a mai napig együtt dolgozni az Ipolyságiak és a balassagyarmatiak. Emellett már itt van a könyvtár, emellett már itt van a gimnáziumok, emellett már az ovikról is tudunk egy kicsikét beszélni, tehát tényleg egy eléggé klassz összeborulásról lehet beszélnünk, úgyhogy éppen ezért hívtuk fel Nagy Tímát, Ipolyság alpolgármesterét, aki ebben nagyon benne van, és neki nagyon fontos téma és nagyon fontos cél az, hogy Ipolyságon ebből tényleg azért eléggé jól ki tudjanak jönni, és az alpolgármester azt mondja, tudunk akkor erről beszélni, hogy mi a cél, hol vannak most, hol tartanak, és akkor hogyan jöttek létre lépésről lépésre ezek az együttműködések. Szia Timi, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt!
1: Szia, szia! És hogy jól tudom egyébként, ezt még ki is egészítem azzal, hogy ugye egy együttműködés nyílik egy kiállítás keretében is majd, ugye Ipoly témájú kiállítás lesz majd Ságon, amit ugye a balassagyarmati akvarelles csoportok csoport csinált, és abból lesz egy kiállítás, tehát mondjuk egy ilyen módon is megy az összeborulás. Na akkor honnan induljunk ki nálatok? Akkor talán a legfontosabb az az, hogy nem volt eddig Mőrési központ, ez most épül, gondolom ez egy óriási mérföldkő a számotokra.
2: Igen, tudni kell, hogy 22 évvel ezelőtt zárták be Ipolyságon ezt a kulturális központot, ami egyébként létezett. 22 évig ebben a városban működtek ugyan kulturális intézmények, de mindenki csak úgy a maga kis szintjén próbált szervezni, próbált életben maradni, próbált működni, és bennünk fogalmazódott meg a gondolat pár évvel ezelőtt, hogy újra intézményesíteni kellene ezt a rendszert, mert egy város megérdemli, hogy egy jól működő kulturális központja legyen, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy 2026. január 1-én mi már az intézményt létrehoztuk, annak ellenére, hogy úgy, ahogy mondod, az épület az jelenleg épül, és hetek kérdése, hogy átadásra kerüljön.
1: Oké, és akkor ugye
2: ezek az előzmények.
1: És akkor ezt megelőzően azért nem csak ugye a fizikai létről volt szó, hanem ugye, ahogy említettük, és ugye ha jól említettem, ugye akkor a Balassagyarmati Mérési Központnak a vezetője, igazgatónője, Golyán Krisztina Zahar Palival megismerkedett, és akkor jöttetek egy ilyen delegációval a témát illetően.
2: Igen.
1: És akkor ez így indult be, és akkor hogy vannak ezek a fonalak, ugye, mert itt a könyvtárról is van szó, óvodákról is van szó, gimiről is van szó, erről beszélgessünk egy picit, kérlek, hogy akkor ez hogy indult?
2: Igen, ez pontosan így indult, ahogy te mondod, mert amikor megfogalmazódott a gondolat, hogy újra kulturális központot alapítunk Ipolyságon, akkor kerestük a jó példákat. Tehát nekünk nagyon fontos volt, hogy ellátogathassunk olyan intézményekbe, ahol nagyon jól működik ez a központosított intézményi rendszer, és ahol látjuk, hogy tényleg pörögünk.

0: Ennek az események is nagyon magas szinten tudják ezt a szolgáltatást biztosítani, és én nagyon örültem ennek, amikor elmehettünk Balassagyarmatra, hogy végre akkor most már saját szemünkkel is láthatjuk, és beszélhetünk emberekkel, és kérdezhetjük őket, és nekem a mai napig megható, és hihetetlen hálás vagyok ezért a kapcsolatért, mert az első perctől kezdve akkora segítséget kapunk Balassagyarmattól, és olyan megértő és segítő kezekre, fülekre, meg hasonló találtunk, hogy ebből el tudtunk indulni, és erre alapozva nagyon jó mintákat, pozitív példákat hoztunk haza, amit mi is alkalmazni tudunk, de viszont itt szeretném azért megemlíteni, hogy a Honti Múzeum például évek óta dolgozik együtt a Balassagyarmati Palóc Múzeummal, szóval voltak itt azért már kapcsolatok.
1: Aha.
0: És ezeket viszont meg tudtuk erősíteni, mert nagyon fontos Ipolyság számára, hogy ezek a partnervárosi kapcsolatok ne csak papíron létezzenek, hanem tényleg élő kapcsolatok legyenek. És nagyon örültünk annak, amikor a két könyvtár egymásra talált.
1: Na ezt akartam mondani, hogy akkor ez így hozta egyik magával a másikat.
0: Igen, egyik lépés jött a másik után, hogy az élő kapcsolatokat még jobban megerősítettük, mert egyébként a Balassagyarmati Balassi Gimnázium és az Ipolysági Szondi Gimnázium is évek óta kapcsolatban van, de most végre meg tudtuk erősíteni. Tehát ők is együttműködési szerződést írtak alá, és így haladunk lépésről lépésre, hogy nagyon-nagyon sok téren találunk egymásra szó szerint, és épülnek ezek a kapcsolatok, illetve erősödnek azok, amik már léteznek.
1: Tehát Timi, és akkor ezt azért egy picit váltjuk apró pénzre, hogy akkor ebben, nem tudom, oktatásban vagy a kultúrában, akkor nem tudom, a programokat fogjátok hasonlóan felépíteni. Mit tudtok akkor a hétköznapokba behozni, akár itt a gimiket tekintve, vagy bármit?
0: Igen, szakmai része is van a dolognak, hiszen a pedagógusok tanulmányi utakon elmehetnek egymás intézményeibe. Körül tudnak nézni, kérdezni tudnak, közös programokat tudnak szervezni. Ugyanígy szeretnénk elindítani ezt az együttműködést az óvodáink között, de ez még egy folyamatban lévő pályázatnak a része lenne, amikor szintén közös továbbképzések lennének, uh-huh. szakmai programok, látogatások, kulturális programok, egyik intézmény a másiknak, ilyen tapasztalatcserék. Ezek is nagyon fontos, hogy élő kapcsolatok legyenek, ne csak papíron létezzenek.
1: És akkor megvan a központ szeptemberben, ugye tervek szerint akkor
0: igen.
1: nyitok,
0: igen.
1: akkor utána hogyan tovább, akkor tényleg most már vissza fog térni nyilván a kulturális élet egy gyönyörű szép intézménybe, uh-huh. de akkor még a tervek, Timi, hogy indultak akkor ennek neki tovább?
0: Úgy indul, a központ, mint intézmény már létezik. Tehát már az első pár hónapon túl vagyunk. Hmm. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy mi a Bartók Béla Kulturális Központba beintegráltuk a könyvtárat, a múzeumot, a turisztikai információs irodát és a Ipolyságváros havilapját, a Hontilapok
1: szerkesztőségét.
0: És akkor a Bartók Béla Központ feladata az, hogy ezeket az intézményeket, illetve ezeknek az intézményeknek a működését irányítsa, összehangolja, hogy közös, megértsék végre a kicsit elszigetelt intézmények, hogy most már egyek vagyunk, és együtt dolgozunk, és egymásért dolgozunk. És ez nagyon fontos volt, hogy magas szinten tényleg ezeket a programokat úgy bebiztosítani, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek. Új partnerségeket kötöttünk, tehát behoztuk a központba a Ipolyságváros vegyeskarát, a cserkészeket.
1: Aha,
0: a néptánc együttesünket, a Csemadok Ipolysági Alapszervezetét. Tehát mindenkivel igyekszünk együttműködni, segítséget nyújtani, és ez kölcsönös. Tehát egymás programjait gazdagítjuk. Kisegítjük őket, hogyha például hangosításra van szükség, vagy a propagációs anyagokban. Ők viszont eljönnek bármilyen kulturális rendezvényt, ha színesíteni kell, vagy tényleg egy színvonalas produkciót bújtani. Én ebben az első pár hónapban azt éreztem, hogy működhet ez a dolog, és elindult egy nagyon jó kis összefogás, és ez én egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom.
1: És egyébként arról tudunk beszélni, akkor az OVI meg a GIMI kapcsán is lesz ilyen, vagy az már azért még kiforrás alatt áll?
0: A gimik között már létezik, már hiszen pár hete volt, hogy itt volt nálunk az igazgató úr, és aláírta a két gimnázium az együttműködési megállapodást. Az óvodáink között pedig én elképzelhetőnek tartom azt is, hogyha esetleg ez az interreges pályázat nem lesz sikeres, akkor is tudunk egymással együtt dolgozni, tehát el tudunk menni, meg tudjuk nézni őket, el tudjuk hozni az óvónéniket, meg tudjuk mutatni az óvodáinkat, meg tudjuk nézni az ő óvodáikat, és tudunk szakmai kapcsolatokat kiépíteni.
1: Nagyon hangzik. Timi, hogy veszi ezt egyébként az ipolysági közösség? Tehát, hogy lehet érezni azt, hogy díjazzák azt a fajta eltökéltséget, amelyel most innen kiugrottatok ennek a kulturális felpesdítésnek?
0: Hát én szerintem igen. Szerintem azért érzékelhető a változás. Tehát én nagyon fontosnak tartottam ezt az együttműködést, illetve azt, hogy összehangoljuk egymás tevékenységét, hogy ne egymásra szerveződjenek ez a program, ne legyen ez a versengés, hanem egy közös cél legyen, és tényleg az, hogy színvonalas és mindenki számára elérhető kulturális és főleg közösségépítő programok legyenek, mert ezt nagyon fontosnak tartom, ezt a közösségépítést, hogy összehozzuk újra az embereket, mert kicsit olyan elszigeteltnek érzem a mai embereket.
1: Timi.
0: De egyébként pozitívan veszik.
1: Na, jó, azt akartak kezdeni még ez végére, de akkor mert lehetetődünk, figyelünk rátok majd, jó, és akkor jelezheted nekünk mindenképpen a polgármester azt, hogy hogy vagytok, és akkor a rádióban akkor beszélünk erről. Nyitás előtt is tudunk beszélni, utána is tudunk beszélni mindenképpen, úgyhogy zargassatok minket, mert nagyon jó a téma, nagyon fontos szerintem, meg példaértékű is, úgyhogy ezt toppon tartjuk, jó, a következő hetekben is még.
0: Jó, rendben, jó. Köszönjük, jelezni fogunk természetesen.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. Szia, Timi, minden jót neked.
0: Én is köszönöm szépen. Szia,
1: minden jót. Na hát ezt így kell csinálni, nagyon örülök ennek, és hát olyan fura volt, hogy ez nincsen annyira előtérben, de most már előtérbe tettük, úgyhogy a nyitás előtt is fogunk beszélni még szerintem Timivel, meg a nyitás után is. Úgyhogy ahogy a polgármester asszonynak ígértem, toppon tartjuk a témát.

0: történt kedden reggel.
1: Nagy Tímeával beszélgettünk az előzőekben, Ipolyság alpolgármestere volt a reggeli műsorunk vendége, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és megtudtunk azért egy-két háttérinformációt azzal kapcsolatban, hogy hogyan és miképpen áll az együttműködés Balassagyarmat és Süttyőfelvidéki Ipolyság között. Hát mindig jó, hogyha azért itt a határ egyik meg másik oldalán kialakulnak ilyen dolgok, Sanyika, ugye? Tehát te is egy kvázi határmenti gyerek voltál, ugye?
2: Na, és vagyok is, örökké honti maradok. És ez jó, nekem nagyon tetszik egyébként, tehát, hogy van egy ilyen együttműködési megállapodás, meg egyáltalán az, hogy jó a kapcsolat két település között, és nem beszélve arról, amikor így határon átnyúló kapcsolatokról van szó, az nekem nem tudom, hogy a szívemhez
1: közel állni.
2: Igen, ez nagyon jó sztori.
1: Igen, én is így vagyok vele, és ugye pláne az, hogy a Timinek az elmondása, a jó értelemben vett vehemenciája, az érződött a beszélgetés, és nagyon azon vannak, hogy nagyon kivannak már szegények éhezve erre az új épületre, amit ugye össze fognak majd átadni, és nagyon várják azt, hogy akkor minden együtt tudjanak lenni, egy helyen tudjanak lenni, egymást tudják elősíteni, és ugye nagyon jó az, hogy hát Krisztiék is ugye itt Balassagyarmat azért bizony tudnak segíteni ezzel kapcsolatban, ez sem egy utolsó történet, úgyhogy és az óvodák is itt vannak, ezekről is lehet beszélni, tehát én bírom azt.
2: Én örülök, hogy ez összejön, ez a sztori egyébként tényleg. És gondolom, nem vagyok ezzel egyedül.
1: Hát szerintem sem vagy egyedül egyébként.
2: Nézd, akár Ipolyságon, akár Balassagyarmaton, de akár a környékben élők. Ebből most hülye szó, bocsánat, de profitálhatnak. De ez mindenkinek egy jó hír egyébként.
1: Abszolút, én is így érzem. Másrészt meg egyébként azért, mert igen, itt azért összejöttek olyan hírek is, hogyha emlékeztek rá, kedves hallgatók, ugye az arról szólt, hogy itt ugye meg lehessen oldani azt, hogyha mondjuk valami gond van például szlovák gyarmaton, vagy valami gond van mondjuk, nem tudom én, Balogon, akkor akár mondjuk tudjon jönni segíteni a balassagyarmati mentő. Emlékszel erre a történetre, Sanyi?
2: Hogyne, persze.
1: És hogy azért kiderült az, hogy itt arról van szó, hogy azért nem messzük annyira forró lakását, mert itt a biztosítástól kezdve nem tudom, mik voltak, amik fontosak voltak.
2: Meg engedélyek,
1: úgyhogy ezen is érdemes lesz majd, hogy mondjam, dolgozni,
2: pedig ugye mind a két ország uniós ország.
1: Igen, csak hogy itt azért mások a jogok, meg azt, hogy mások a... Egyébként, ha jól veszem, akkor biztosítás volt az, vagy a biztosítási rendszer, vagy háttér volt az, ami még akadály, de ezen is dolgoznak. Úgyhogy én nagyon szurkolok ennek a projektnek is, meg persze a Timiéknek is, meg a Krisztiéknek is, úgyhogy, ahogy ígértük, ugye ősz elején még, vagy a nyitás előtt is, meg után is fogunk majd az alpolgármester asszonynal beszélgetni.

0: Eljött a búcsú ideje, köszönünk kedvesek, mert hogy véget értünk már, ennyi volt a ritmus, holnap folytatjuk, ugye Sándor?
1: Így van, köszönjük, hogy velünk voltatok, és akkor holnap reggel 6 óra után egy picivel találkozunk, jön Házi Attila a Fitbittel, és hát este pedig 20 órától megaparti, úgyhogy jó rádiózást, jó szórakozást mindenkinek, szép szombatot, ciao ciao.
0: Szevasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Reklám. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: 10 óra van.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Gyér érdeklődés kísérte a felsőoktatásba jelentkezettek ponthatárok bejelentésére szervezett Salgó-Tarjáni rendezvény. A No-All pont tudósítása szerint bár Salgó-Tarjánban több ismert könnyű zenész is fellépett, az esti programra a felvételek szerint alig néhány tucat fiatal volt kíváncsi. Országszerte 140 ezren felvételiztek idén valamely főiskolára és egyetemre. A legtöbben, több mint 26 ezren gazdaságtudományi területet választotta. A második legnépszerűbb szakirány a műszaki és informatika, továbbá sorrendben a pedagógus képzés volt. Megerősítette Salgó-Tarján polgármestere, hogy közösségi egyetemet képzel el a helyi önkormányzat a városban, és ebben csak az egyik oktatási intézmény az Óbudai Egyetem. Krecsi Bálint szerint három intézmény együttműködése kapcsán folytatnak tárgyalásokat. Az elképzelés az, hogy azonos épületben létesüljön közös oktatás. A városvezető szerint Salgó-Tarján jövője és a térség gazdasági felzárkózása részben attól függ, hogy lesz-e életképes felsőoktatás a kelet-nógrádi település. Vészharangot kongat az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. Felhívást tettek közzé, mert drámaian kevés a véradó országszerte. Közleményük szerint ez a helyzet kritikussá teszi a hazai vérellátás biztosítását. A kórházak stabil működéséhez naponta 1800 véradóra van szükség. Bár nem közölték, hogy jelenleg hányan adnak segítséget, de ismertették, jelentősen lecsökkent a véradók száma. Éppen ezért Nógrád vármegyében a jövő héten több helyszínen és több időpontban is kérik az állampolgárokat, hogy adjanak vért egészségügyi ellátás biztosításához. Hétfőn 16 órától Ludány-Halászban a művelődési házban, kedden 15 órától Bujákon a művelődési központban, szerdán 13 órától Borsos-Berényben, 16 órától Dejtáron, pénteken pedig 14 órától Balassagyarmaton a művelődési központba várják a véradókat. Váratlanul megszűnt a köztévé honismereti műsora. A hazajáró sorozat idén ért volna véget, azonban a Tisza kormány által kijelölt új vezető felbontotta a műsorgyártó társaság szerződését. A Prima Primissima díjas ismeretterjesztő műsorból 440 rész készült el. A hátralévő 11 sorsa egyelőre bizonytalan a készítők szerint. Az MTVA indoklás nélkül bontott szerződést. Ugyanez történt egy másik magazinnal is. A határon túli magyar közösségek életét bemutató műsort, a Kárpát-medencét is megszüntette az új kormány által delegált, ideiglenes közmédia vezető. Országos vészhelyzet alakult ki a tomboló erdőtüzek miatt Spanyolországban. A kormány az Európai Unióhoz fordult segítségért. Madrid, Kasztília és León tartományokban hatalmas területek égnek, továbbá a szomszédos országokban is hasonló problémák keletkeztek. Ezt a spanyol miniszterelnök jelentette be. A segítségkérésre először Görögország reagált, ahonnan az oltási munkák gyorsítására két légijárművet indítottak el. Eddig 20 ezer embert telepítettek ki a térségekből. 5 regionális utat lezártak, 16 település kommunikációs hálózata megszűnt.
2: Időjárás.
5: Ma ismét nyárias idő kezdődik 30 fok körüli csúccsal. A többnyire napos égképet ritkán zavarják felhők. Csak késő este süllyed 20 fok alá a hőmérséklet.
4: Közlekedés.
5: Napközben Vácon a Rádi úton és a Balassagyarmati úton, Szobon az Ország úton, Szendehelyen a Temetőnél a 2-es úton, Borsos-Berényben, valamint a 22-es úton Ipolyszögnél és Őrhalomban mérik az autósok sebességét.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
4: Fitbit.
2: Fitbit.
4: A
6: Annak ellenére, hogy a hőmérséklet eddig inkább az őszre emlékeztetett, már a hétvégére elbúcsúzunk ettől az érzéstől. Visszatér a nyár, de csak erre a két napra, úgyhogy élvezzük ki. A mikrofonnál Házi Attila köszöntök mindenkit, szombat van, és nagyon remélem, hogy a nyár mindenki számára a feltöltődést jelenti, a pihenést és a kevesebb munkát. Aki tudatosan képes erre, az fog jól járni, úgyhogy ne várjon senki augusztusra, amikor egyébként is csak a bosszankodás éri majd azokat, akik a bedugult autópályákon heringként ülnek majd a kocsiban. Most kell nyaralni, nem akkor, amikor már az ősz közeleg. Hát a sportban is vannak azért erre utaló jelek, vagyis hogy rohan az idő. Ma már kezdődnek a nemzeti labdarúgó bajnokságok, ezek is később szoktak indulni. Úgy látszik, hogy nem akarnak minket foci nélkül hagyni a szervezők, és ez nagyon jól van így. Ráadásul érintettek vagyunk, többek között ez lesz a nap kiemelt témája itt a Fitbitben. Előtte jön Álvaro Soler, itt a Cero.

A mikrofonnál Házi Attila, egy fehérjedús görög joghurtálat készítünk ma a Megafon konyhájában. Mondom a hozzávalókat: 200 g natur görög joghurt, 40 g zappehely, 100 g bogyós gyümölcs, áfonya, málna és eper tartalommal, 15 g mandula vagy dió durvára vágva, eteáskanál chia mag, eteáskanál méz és egy csipet fahéj kell hozzá. A görög joghurtot egy tálba teszem, hozzá keverem az zappehelyet és a fahéjat, rászórom a gyümölcsöket, adok hozzá mandulát, diót és chia magot, és ha még édesebben szeretném, akkor jöhet hozzá a méz is. A tápértéke 450 kilokalória körül van, a fehérje tartalma 30 g, szénhidrátot nagyjából 35 g-ot tartalmaz, és a zsír is nagyon kedvező, 15 g-os. Hát ehhez még lehet vaníliás fehérjeport is hozzákeverni annak, aki igazán másfajta ízeket szeretne. Ha pedig az izomépítés a cél, akkor növelhető a zappehely tartalom 60 g-ra, vagy akár egy banán is hozzáadható. Jó étvágyat hozzá!

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Július 25-e van Jakab és Kristóf névnapja. A Jakab név csendes, álmodozó, érzékeny személyiség kialakítását segíti. Szereti a kultúrát és mindent, ami egy kifinomult, emelkedett szellemiségű élet kelléke lehet. A Kristóf név gyakorlatias gondolkodást, erős felelősségtudatot és remek üzleti érzéket ajándékozhat a viselőjének. Mindenben sikereket érhet el, amibe csak belevág. Szervezőkészsége és mások irányításának képessége jó vezetővé teszi. Kedves Kristófok és Jakabok, boldog névnapot kívánok nektek, és azokat is köszöntöm, akik ezen a napon születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Ausztriában versenyzett a balassagyarmati 222 sportalapítvány profi hegyi kerékpárosa Ibrányi Attila. A 45 éves versenyző élete második külföldi szereplését vállalta ezzel, és már is a kontinens egyik legismertebb küzdelmére ment el, az osztrák Salzkammer útra. A balassagyarmati bringása 119 kilométeres távot választotta, amiben több mint 3500 méteres szintkülönbség volt. Ezt érzékeltetve azt mondta, hogy két olyan szakasz is volt a mountain bike versenypályán, ahol hát a kerékpározás helyett tolni kellett a bicajt, mert annyira meredek volt, vagy éppen annyira súlyos lejtőn jártak, hogy szinte lehetetlen volt tekerni rajta, csak gyalog volt teljesíthető. Hát a küzdelmek során érezte is, hogy ezzel túlvállalta magát. Ibrányi elmondása alapján esélyes volt, hogy inkább feladja a harcot, de a hold ponton átesve nem csak célba ért, hanem a korosztályában és csoportjában indult több mint 700 nemzetközi versenyző között, a 131. helyen végzett.

0: Itt a Fitbit a mikrofonnál Házi Attila. Mindjárt 11 óra van, Hajni jön a friss hírekkel, utána folytatjuk a horoszkópokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Reklámot hallottak.
4: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni.
6: Hírek.
5: Váratlanul megszűnt a köztévé honismereti műsora. A hazajáró sorozat idén ért volna véget, azonban a Tisza kormány által kijelölt új vezető felbontotta a műsorgyártó társaság szerződését. A Prima Primissima díjas ismeretterjesztő műsorból 440 rész készült el. A hátralévő 11 sorsa egyelőre bizonytalan a készítők szerint. Az MTVA indoklás nélkül bontott szerződést. Ugyanez történt egy másik magazinnal is. A határon túli magyar közösségek életét bemutató műsort, a Kárpát-medencét is megszüntette az új kormány által delegált, ideiglenes közmédia vezető. Mégsem drágul ma az üzemanyag, nem kell újabb áremeléstől tartani a benzinkutakon, erről írta a Világgazdaság. Alap szerint a csütörtöki újabb emelés után a hétvége úgy tűnik nyugodtan fog telni. A benzin és a gázolaj ára a korábbi hatósági árak fölött van. Már a 95-ös literi átlagosan 597 forint, míg a gázolajért 618 forintot kell fizetni. Az egyes töltőállomások között továbbra is jelentős eltérések vannak attól függően, hogy a nagykereskedelmi árak változását mikor követik. A Világgazdaság szerint a heti események azt mutatják, hogy egyre nehezedik az üzemanyag ellátás nyomása. Kedden, szerdán és csütörtökön is folyamatos drágulásokat jelentettek be. Ilyen az újság közlése alapján ritkán fordult elő eddig. Megint felrobbantottak egy bankautomatát Szlovákiában. Pozsonyban tegnap reggel történt detonáció. Az elkövetők kirobbantották a falból a készüléket. Arról egyelőre nincs hír, hogy sikerült-e pénzhez jutniuk, mert a rendőrség csak arról adott ki közleményt, hogy az ilyen robbanás a környék épületeiben is kárt tehet, valamint emberekre nézve is életveszélyes. Zsilipnek ütközött egy személyszállító hajó tegnap Bécsben. A vízijármű nagyjából 200 utas szállított a Dunán, és az árral szemben irányban haladt nagy erővel egy vízzáró zsilipnek ütközött, ennek hatására behorpadt az orra. Az ütközéskor többen elestek a hajón, összesen 14 ember sérült meg. Többnyire osztrák és német állampolgárok tartózkodtak a fedélzeten, 6 embert kellett kórházba szállítani.
6: Időjárás.
2: Időjárás.
5: Ma ismét nyárias idő kezdődik 30 fok körüli csúccsal. A többnyire napos égképet ritkán zavarják felhők. Csak késő este süllyed 20 fok alá a hőmérséklet.
2: Közlekedés.
6: Közlekedés.
5: Napközben Vácon a Rádi úton és a Balassagyarmati úton, Szobon az Ország úton, Szendehelyen a temetőnél a 2-es úton, Borsos-Berényben, valamint a 22-es úton Ipolyszögnél és Őrhalomban mérik az autósok sebességét.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
6: mindig sláger.
2: Fitbit.
6: Fitbit.
2: Fitbit.
0: 3 perccel múlt 11 a mikrofonnál Házi Attila. David Guetta és Szia Dala indítja az órát, már is szól a Let's Love.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, már is jönnek a friss horoszkópok. Kos, ma ne foglalkozzon pénzügyi kérdésekkel, kedvesével ma sem kellene vitatkozni ezek miatt, mivel ezzel teljesen megmérgezhetik a családias hangulatot. A békesség miatt inkább egy kicsit nyelje le a békát, de ha nem is tudja a végletekig bent tartani, akkor sem mások előtt pöröljön a párjával. Bika, kifejezetten jó munkaerő, most mégsem kellene túlzásba vinni a dolgokat, a mai napra már nem kellene plusz munkát vállalni, ha csak nem elkerülhetetlen a dolog. Ikrek, a jegyében járó Jupiternek a Szaturnusszal alkotott fényszöge azt jelzi, hogy a mai napját is valamilyen kötelesség teljesítéssel tölti, nem mintha nem jelentene ez egyben nagy örömöt is önnek. Rák, ne legyen szerény, merjen nagyot álmodni, és dolgozzon is a kivitelezés érdekében. Ma elsősorban önmagáért, a saját terveiért, az önmegvalósításért vagy a vállalkozásért tehet sokat. Oroszlán, a kedvesét nagyon elhanyagolta az utóbbi időben, ezért mára a kötelező program önnek, hogy ezen változtasson, menjenek el randizni. Ha vannak gyerekei, akkor persze velük is törődni kell, de azért fontos az is, hogy kettesben töltsenek időt. Szűz, úgy érzi, valaki becsapta, vagy nem egészen fel, ahogy bánik vele. Mondjak ide persze finoman a kételyeket. Valószínűleg azonnal megcáfolják, vagy ha nem, akkor azonnal másképpen fognak tenni mindent, és ezzel elejét veszik a további kifogásoknak. Mindjárt az is kiderül, hogy az ősszel és a télen születettek mire számíthatnak, egyetlen megasláger, és jön a folytatás.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, és itt is van a mérleg horoszkópja. Határozottan tudja, hogy mit akar, és mivel idealista, azt is nagyon jól érzi, hogy a határozottsága még a lehetőségeit is megelőzi. Vagyis fontosabb tudnia, hogy mi fog történni, mint hogy bárki más is higgyen abban.

függésben. Vízöntő, már a bőre alatt is érzi a bizsergést, valami más, valamilyen változás közeledik az életében. Ez így is van, és jól is teszi, hogyha igyekszik felkészülni rá, ha másként nem, akkor legalábbis lélekben. És végül itt vannak a halak. A mai napot a ház körüli szorgoskodásra szeretné szentelni, és jól is teszi, hogyha többet törődik a növényekkel és az állatokkal is. Az utóbbiak számát akár még gyarapíthatja is, ha nincs is szándékában, a mai napon a nyomába szegődhet egy kóborállat. Szerencsés napot kívánok mindenkinek!

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Jövő hétvégén éjszakai teljesítménytúra lesz a Börzsönyben. Két távon tehet próbát bárki, 10 és 28 kilométerre engedik ki az embereket. A már most is izgalmasnak tűnő program teljesítésére legfeljebb 7 órát adnak a szervezők. A rajt délután 6 és este 7 között lesz, még éppen világosban. A rövidebb táv kötelező útvonal a Zebegényből indulva érinti Nagymarost, a Világos rétet, a Remete keresztbércet és a Kálváriát, így tér vissza a kiinduló pontra. Bővebb információ kérhető a 0630 584 0446-os telefonszámon. 0630 584 0446. Jövő hétvégén éjszakai teljesítménytúra a Börzsönyben.

0: én belét szeretek majd.
1: Újra és újra és újra és újra és újra.
2: Csak forgunk, nem húz az élet súlya. Csak forgunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklíma.hu. CH Klíma.hu.
5: Reklámot hallottak.
4: Bél van.
5: Itt a Megafon.
4: A Megafon hírei következnek 2026. július 25-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
4: A Tiszapárt által használt fogalommal a tisztító tűzzel fenyegeti Becske polgármesterét a helyi római önkormányzat elnöke, közölte a falu vezetője. A Gócs Pál a nyilvánosság erejét használva tudatta, epedve várja a díszes társaság fellépését, amely szerint mindenért felelni fog a majd a polgármester a tisztító tűzműveletben. A Gócs ennek kapcsán közzétett internetes fórumán egy bizonyító hozzászólalást is csatolt, amely szerint összeteheti majd a két kezét a polgármester, ha az idei falunapot még megcsinálhatja. A falu első embere szerint a fenyegetéssel a megfélemlítés a cél, amihez a mindennapi életbe történő önkényes beavatkozástól és a magánéletben vájkálástól sem tántorodik el a kisebbségi önkormányzat vezetője. A Gócs Pál hozzátette, nem fél, az ügy hátteréről nem osztott meg további részleteket a polgármester. Kedden kísérik utolsó útjára a Bombon együttes korábbi énekesét a Biatorbágyi katolikus temetőben. Szolnoki Péter családja és zenésztársai arra kérik mindazokat, akik tisztelték és szerették őt, hogy egy szál fehér virággal búcsúzzanak. A nógrádi származású énekes néhány napja hunyt el. Egy 12 éve kezdődött hosszú betegségért véget a halálával, mondta zenésztársa Török Tamás. A máj autoimmun betegségét sokáig tudták sikerrel kezelni. Azonban vélhetően egy fertőzés hatására Szolnoki Péter rohamos fogyása kezdődött el. Belső szervei menthetetlen elváltozása visszafordíthatatlan állapotot idézett elő. A Bombon együttes idén ünnepelte 30 éves fennállását. A májusi nagy koncertet követően többet már nem lépett színpadra a csapat. Szolnoki Péter 57 éves volt. Vészharangot kongat az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Felhívást tettek közzé, mert drámaian kevés a véradó országszerte. Közleményük szerint ez a helyzet kritikussá teszi a hazai vérellátás biztosítását. A kórházak stabil működéséhez naponta 1800 véradóra van szükség. Bár nem közölték, hogy jelenleg hányan adnak segítséget, de ismertették, jelentősen lecsökkent a véradók száma. Éppen ezért Nógrád vármegyében a jövő héten több helyszínen és több időpontban is kérik az állampolgárokat, hogy adjanak vért egészségügyi ellátás biztosításához. Hétfőn 16 órától Ludányhalásziban a művelődési házban, kedden 15 órától Bujákon a művelődési központban, szerdán 13 órától Borsosberényben, 16 órától Dejtáron, pénteken pedig 14 órától Balassagyarmaton a művelődési központba várják a véradókat. Jövőre megszűnik az elektromos autók ingyenes parkolása Budapesten. A 2 tonnánál nehezebb járművek tulajdonosai 1200 forintot fizetnek majd óránként. Az akkuval működő autók pedig jelentősen nehezebbek a belső égésű motorral működő hagyományos járművekhez képest. A tömegtől függő parkolási díj bevezetése egyértelműen visszaveti az elektromos autók vásárlását, állítja az Autó című lap főszerkesztője. Széchenyi Gábor vélekedése szerint az Európai Unió távol került attól a céltól, hogy a kontinensen 2035-re tisztán elektromos autózás alakuljon ki, mert ezzel a szabályozással is újabb teret nyitnak a benzines és a dízel autózás további terjedéséhez.
2: Időjárás.
5: Időjárás.
4: Ma ismét nyárias idő kezdődik 30 fok körüli csúccsal. A többnyire napos égképet ritkán zavarják felhők. Csak késő este süllyed 20 fok alá a hőmérséklet.
5: Közlekedés.
2: Közlekedés.
4: Napközben Vácon a Rádi úton és a Balassagyarmati úton, Szobon az Ország úton, Szendehelyen a temetőnél a 2-es úton, Borsosberényben, valamint a 22-es úton, Ipolyszögnél és Őrhalomban mérik az autósok sebességét.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsor...
0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
1: Fitbit.
6: Délben is nagyot szól ez a megafon. A mikrofonnál Házi Attila, jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez. 3:12. A folytatásban a 2000-es évek megaslágerei szólnak. Nem vagyok tökéletes, énekli majd a Zanzibár előtt a No Angels dala jön, When the Angels Sing. Most pedig Alizével indítjuk az órát. Moa Lolita!

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Ausztriában versenyzett a balassagyarmati 222 sportalapítvány profi hegyi kerékpárosa Ibrányi Attila. A 45 éves versenyző élete második külföldi szereplését vállalta ezzel, és már is a kontinens egyik legismertebb küzdelmére ment el, az osztrák Salzkammergútra. A balassagyarmati bringása 119 kilométeres távot választotta, amiben több mint 3500 méteres szintkülönbség volt. Ezt érzékeltetve azt mondta, hogy két olyan szakasz is volt a mountain bike versenypályán, ahol hát a kerékpározás helyett tolni kellett a bicajt, mert annyira meredek volt, vagy éppen annyira súlyos lejtőn jártak, hogy szinte lehetetlen volt tekerni rajta, csak gyalog volt teljesíthető. Hát a küzdelmek során érezte is, hogy ezzel túlvállalta magát. Ibrányi elmondása alapján esélyes volt, hogy inkább feladja a harcot, de a holt ponton átesve nem csak célba ért, hanem a korosztályában és csoportjában indult több mint 700 nemzetközi versenyző között, a 131. helyen végzett.

Sun Comes Up, ez volt Rudimental és James Arthur dala itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Még el sem kezdődött, már is rosszul indul a salgótarjáni SBTC újabb NB3-as karrierje. A ma kezdődő első mérkőzést úgy fogják lejátszani, hogy nem állnak készen rá, a vezetőedző szerint kellene még néhány hét, hogy képesek legyenek olyan küzdelemre, ami nem az ismételt csúfos bukásokhoz vezeti őket. Mit tanultak az utóbbi évek hibáiból? Egy óra után ez a téma.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
1: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Reklámot hallottak.
5: 13 óra van.
4: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni.
7: Hírek.
6: Kedden kísérik utolsó útjára a Bombon együttes korábbi énekesét a Biatorbágyi katolikus temetőben. Szolnoki Péter családja és zenésztársai arra kérik mindazokat, akik tisztelték és szerették őt, hogy egy szál fehér virággal búcsúzzanak. A nógrádi származású énekes néhány napja hunyt el. Egy 12 éve kezdődött hosszú betegségért véget a halálával, mondta zenésztársa Török Tamás. A máj autóimmunbetegségét sokáig tudták sikerrel kezelni. Azonban vélhetően egy fertőzés hatására Szolnoki Péter rohamos fogyása kezdődött el. Belső szervei menthetetlen elváltozása visszafordíthatatlan állapotot idézett elő. A Bombon együttes idén ünnepelte 30 éves fennállását. A májusi nagy koncertet követően többet már nem lépett színpadra a csapat. Szolnoki Péter 57 éves volt. Tegnap még arról szóltak a hírek, hogy a salgótarjáni SBTC nem áll készen a ma kezdődő NB3-as labdarúgó bajnokságra, de ennek ellenére megpróbálja első mérkőzését a lehetőségekhez képest kihasználni. A klub vezetőedzője azt mondta, számos kulcsember távozott Salgótarjánból az NB3-as tagság bejelentése után, és most sincs kész a végleges keret. De reményei szerint augusztusban már fix játékos állománnyal lesznek képesek dolgozni. Az SBTC várakozása szerint legfeljebb a bennmaradás lehet a Salgótarjánban. Mégsem drágul ma az üzemanyag, nem kell újabb áremeléstől tartani a benzinkutakon, erről írt a Világgazdaság. Alap szerint a csütörtöki újabb emelés után a hétvége úgy tűnik nyugodtan fog telni. A benzin és a gázolaj ára a korábbi hatósági árak fölött van. Már a 95-ös literje átlagosan 597 forint, míg a gázolajért 618 forintot kell fizetni. Az egyes töltőállomások között továbbra is jelentős eltérések vannak attól függően, hogy a nagykereskedelmi árak változását mikor követik. A Világgazdaság szerint a heti események azt mutatják, hogy egyre nehezedik az üzemanyag ellátás nyomása. Kedden, szerdán és csütörtökön is folyamatos drágulásokat jelentettek be. Ilyen az újság közlése alapján ritkán fordult elő eddig. Zalaegerszeg kijelölt közútjain hamarosan két önvezetési képességgel rendelkező tesztjármű jelenik meg, de nem emberi felügyelet nélkül közlekednek majd, ezt a város polgármestere közölte. A közúti kísérleti tesztelés célja az elektromos, igényvezérelt és önvezető közlekedési rendszerek, valamint az ezek működéséhez szükséges digitális infrastruktúra fejlesztése. A város útjain két jól felismerhető zöld-fehér, illetve zöld-fekete színű önvezető jármű felirattal ellátott tesztautó közlekedik majd. A tesztelés kezdetben meghatározott útvonalakon történik, a működési terület pedig a tapasztalatok és az eredmények alapján fokozatosan bővülhet. Zsilipnek ütközött egy személyszállítóhajó tegnap Bécsben. A vízijármű nagyjából 200 utas szállított a Dunán, és az árral szemben irányban haladt. Nagy erővel egy vízzáró zsilipnek ütközött, ennek hatására behorpadt az orra. Az ütközéskor többen elestek a hajón, összesen 14 ember sérült meg. Többnyire osztrák és német állampolgárok tartózkodtak a fedélzeten, 6 embert kellett kórházba szállítani. Egy Los Angeles-i énekes sztár autójából feldarabolt hulla került elő. A David nevű művész járművében lévő tetemre akkor bukkantak rá, amikor kiderült, hogy a kocsi hetek óta tilosban áll, és ezért elvontatták azt. A hatóságok feldarabolt és már oszlásban lévő emberi maradványokra bukkantak, mikor átvizsgálták a kocsit. A 14 éves áldozat miatt kihallgatták az előadó művészt, akit szexuális zaklatással és gyilkossággal vádoltak meg. A rendőrség szerint a tini lány és a 21 éves sztár viszonyáról súlyos tények birtokába jutottak.
3: Időjárás.
4: Időjárás.
6: Ma ismét nyárias idő kezdődik 30 fok körüli csúccsal. A többnyire napos égképet ritkán zavarják felhők. Csak késő este süllyed 20 fok alá a hőmérséklet.
4: Közlekedés.
3: Közlekedés.
6: Napközben Vácon a Rádi úton és a Balassagyarmati úton, Szobon az Ország úton, Szendehelyen a temetőnél a 2-es úton, Borsosberényben, valamint a 22-es úton, Ipolyszögnél és Őrhalomban mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most, ahol a sportos életmód
3: mindig sláger.
4: Fitbit.
3: Fitbit.
4: Fitbit.
0: 5 perc elmúlt 1 óra, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Házi Attila. When the lights go out, a 90-es évek egyik nagyszerű dala jön a Five-tól. Előtte CJ Lewis, Sweet for my sweet, most pedig Janet Jacksonnal indulunk itt a Together Again.

Újra átélném Sterbinski, Vastag Csaba és Dr. Béres dala szólt itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Mintha már késő nyár lenne, azt jelzi a ma induló labdarúgó NB3 versenye. Sokak számára ugyanis ez azzal egyenlő, hogy lassan itt az ősz, hiszen korábban hosszú ideig csak a nyár vége felé kezdődtek a foci bajnokságok. Hát nem, nincs ősz, még akkor sem, ha az előző napok időjárása talán erre engedett következtetni, sőt, nem is a dátumok a lényegesek, inkább onnan nézhetjük ezt, hogy nem maradunk foci nélkül a nyár közepén sem, és ez a jó hír. Ahogyan az is, hogy az NB3-ban nógrádi csapat nélkül sem maradunk, ismét belépett ebbe a körbe az egyik klub, és a mai napon megkezdik az első megméretést. Már is mondom a részleteket.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Az idén szinte minden héten történik valamilyen fontos dolog a labdarúgásban. Nekünk itt helyben például az fontos, hogy a Vármegyei első osztályt megnyert Salgó-Tarjáni SBTC feljutott az NB3-ba. Ezzel még lényeges változás nem kezdődött el, mert az első hírek még arról szóltak, hogy kétséges, valóban akarják-e és tudják-e vállalni majd a tagságot. A klub körüli pletykák szerint a nagymúltú társaság az utóbbi években lényegében áldozati szerepben volt, amikor legutóbbi NB3-as meccseit harcolta, úgy viselkedett a Salgó-Tarján, mint amit azért raktak a bajnokságba, hogy legyen egy alázható, a sor végén kullogó zárócsapat. Számos nehézségük ellenére mégsem adták fel, de mégis rossz időket éltek meg ezzel. Visszaestek a Vármegyei bajnokságba, ahol viszont a meglévő tudásuk épp elég volt ahhoz, hogy megnyerjék azt. Hát a nyár elején az volt a kérdés már, hogy akarnak-e hasonló szituációt, mint korábban, azaz, ha nincs elég pénz és erő, kell-e az NB3, ami mostanában rossz emlékeket idéz. Mindjárt itt a válasz.

A Little More Understanding, ez volt Bryan Adams itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Hát először is a lényeg, ismét van NB3-as labdarúgóklub Nógrádban, ez most már biztos. Szemben azokkal az állításokkal, hogy a rossz emlékeket őrző Salgótarján mégsem indulna a versenyben. Az persze nem csoda, hogy sok károgó varjú jelent meg idén tavasszal a klub körül, hiszen a tarjániak évek óta rossz szériát mutatnak. Tulajdonképpen megtűrt csapatként vesznek részt időnként a nemzeti bajnokságban. Csúfos vereségek, állandó kieső helyezések, végül pedig visszaesés a vármegyei bajnokságba, ezek jellemezték az utóbbi éveket. A rossz időszak valamikor a koronavírus járvány idején kezdődött, amikor még a Balassagyarmat csapata is a nemzeti bajnokságban volt, de a közben elkezdődött háborúban megemelt energiadíjak miatt visszavonultak a további versenytől. Ekkor már csak a Salgótarján maradt, de ők folyamatos zuhanásban voltak, míg a végén kiestek. A játékszervező Magyar Labdarúgó Szövetség megkérte őket, hogy a rossz eredmények ellenére is mégis maradjanak az NB3-ban, mert nincs elég klub a méltó játékhoz. Hát maradtak, de csak a pofonokat kapták, míg végül kiestek. Ez pedig a vármegyei bajnoki mezőnybe sorolta őket, megküzdöttek, megnyerték, és most ott tartunk, hogy ismét NB3-as az SBTC. De mi lesz velük így? Maga a vezetőedző is kétkedik saját sorsukról, aki szerint még a keret sincs meg. Fontos csapattagok hagyták ott Salgótarjánt, akiket még nem sikerült pótolni. Viszont ma délután elkezdődik az NB3, és nekik is ott kell lenni a pályán. 17:30-kor Gödöllő ellen játszanak idegenben.

lights, camera, action, that's it. Megaphone.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Reklámot hallottak.
2: 14 óra van.
3: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
4: Hírek.
2: Váratlanul megszűnt a köztévé honismereti műsora. A hazajáró sorozat idén ért volna véget, azonban a Tisza kormány által kijelölt új vezető felbontotta a műsorgyártó társaság szerződését. A Prima Primissima díjas ismeretterjesztő műsorból 440 rész készült el. A hátralévő 11 sorsa egyelőre bizonytalan a készítők szerint. Az MTVA indoklás nélkül bontott szerződést. Ugyanez történt egy másik magazinnal is. A határon túli magyar közösségek életét bemutató műsort, a Kárpát-medencét is megszüntette az új kormány által delegált, ideiglenes közmédia vezető. Mégsem drágul ma az üzemanyag, nem kell újabb áremeléstől tartani a benzinkutakon, erről írt a Világgazdaság. Alap szerint a csütörtöki újabb emelés után a hétvége úgy tűnik nyugodtan fog telni. A benzin és a gázolaj ára a korábbi hatósági árak fölött van. Már a 95-ös literje átlagosan 597 forint, míg a gázolajért 618 forintot kell fizetni. Az egyes töltőállomások között továbbra is jelentős eltérések vannak attól függően, hogy a nagykereskedelmi árak változását mikor követik. A Világgazdaság szerint a heti események azt mutatják, hogy egyre nehezedik az üzemanyag ellátás nyomása. Kedden, szerdán és csütörtökön is folyamatos drágulásokat jelentettek be. Ilyen az újság közlése alapján ritkán fordult elő eddig. Megint felrobbantottak egy bankautomatát Szlovákiában. Pozsonyban tegnap reggel történt detonáció. Az elkövetők kirobbantották a falból a készüléket. Arról egyelőre nincs hír, hogy sikerült-e pénzhez jutniuk, mert a rendőrség csak arról adott ki közleményt, hogy az ilyen robbanás a környék épületeiben is kárt tehet, valamint emberekre nézve is életveszélyes. Zsilipnek ütközött egy személyszállító hajó tegnap Bécsben. A vízijármű nagyjából 200 utas szállított a Dunán, és az árral szemben irányban haladt nagy erővel egy vízzáró zsilipnek ütközött, ennek hatására behorpadt az orra. Az ütközéskor többen elestek a hajón, összesen 14 ember sérült meg. Többnyire osztrák és német állampolgárok tartózkodtak a fedélzeten, 6 embert kellett kórházba szállítani.
4: Időjárás.
3: Időjárás.
2: Ma ismét nyárias idő kezdődik 30 fok körüli csúccsal. A többnyire napos égképet ritkán zavarják felhők. Csak késő este süllyed 20 fok alá a hőmérséklet.
3: Közlekedés.
4: Közlekedés.
2: Napközben Vácon a Rádi úton és a Balassagyarmati úton, Szobon az Ország úton, Szendehelyen a Temetőnél a 2-es úton, Borsos-Berényben, valamint a 22-es úton, Ipolyszögnél és Őrhalomban mérik az autósok sebességét.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most, ahol a sportos életmód
4: mindig sláger.
3: Fitbit.
4: Fitbit.
5: Fitbit. 3 perccel 2 után a mikrofonnál Házi Attila, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Jönnek a 80-as évek megaslágerei. I'm Your Man, ez a Wham dala, előtte még a Van Halen és a Jump szólít a Megafonban, most pedig Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.

I'm so excited, ez volt a The Pointer Sisters itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Hamarosan kezdődik a Nógrád vármegyei labdarúgó kupa, amiben egyszerre rengeteg mérkőzést játszanak majd. Augusztus első két napján lesz az első forduló, a sorsolás már megtörtént, itt van néhány az érdekesebbek közül. A balassagyarmati SC a Varsánnyal lép pályára, a Bánk a Palóc Farkasok balassagyarmat együttesével találkozik. Kazár, Foci Fanese, Érsek Vadkert, Nagylóc és Rétság Dejtár, ezek lesznek az érdekesebbek. A szombati mérkőzések délután 5-kor kezdődnek, a vasárnapi meccsek 14 és 17 órától lesznek.

Summer Soul, ez volt George Blanco itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Elkészült a Pest vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság sorsolása is, vagyis egyben az is kiderült, hogy mely klubok vállalták a következő szezon játékát. Fontos, hogy ott lesz a Vác VLS-e a bajnokságban, amelynek első mérkőzése augusztus 22-én az Aranyszarvas ellen lesz. A 16 csapatos bajnokságban játszó Vác már megkezdte a felkészülést, éppen ezekben a percekben mennek már hazafelé a fiúk, akik délelőtt a Phoenix ellen edzettek a második mérkőzésen. Hogy mennyire érzik magabiztosnak magukat, arról egyelőre nem szivárgott ki semmi, talán még távol is vagyunk attól, hogy biztosat lehessen mondani, hát ugyanis van még hátra egy hónap.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Pattajában, a tajföldi üdülőhelyen lépett szorítóba Tyson Fury, a cigány király, a korábbi többszörös világbajnok nehézsúlyú boxoló. A 38 éves brit bunyós ellenfele egy pofozógép, a 46 éves lengyel Marius Vach volt, aki a hetedik menet után már nem tudott felállni a szorító sarokból, segédje bedobta a törölköző. Tyson a jegyekből befolyó bevételt, a mintegy 250 000 dollárt egy pattajai jótékonysági alapnak, a Father Ray Foundationnek ajándékozta, nagy lelkű adomány. A sztár az utóbbi két évben csupán egyszer boxolt azok után, hogy 2024. decemberében vereséget szenvedett az ukrán Alexander Usyktól.

0: Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Július 25-e van Jakab és Kristóf névnapja. A Jakab név csendes, álmodozó, érzékeny személyiség kialakítását segíti. Szereti a kultúrát és mindent, ami egy kifinomult, emelkedett szellemiségű élet kelléke lehet. A Kristóf név gyakorlatias gondolkodást, erős felelősségtudatot és remek üzleti érzéket ajándékozhat a viselőjének. Mindenben sikereket érhet el, amibe csak belevág. Szervezőkészsége és mások irányításának képessége jó vezetővé teszi. Kedves Kristófok és Jakabok, boldog névnapot kívánok nektek, és azokat is köszöntöm, akik ezen a napon születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!
1: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
1: Reklámot hallottak.
6: 15 óra van.
1: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni.
7: Hírek.
4: Jövőre megszűnik az elektromos autók ingyenes parkolása Budapesten. A 2 tonnánál nehezebb járművek tulajdonosai 1200 forintot fizetnek majd óránként. Az akkuval működő autók pedig jelentősen nehezebbek a belső égésű motorral működő hagyományos járművekhez képest. A tömegtől függő parkolási díj bevezetése egyértelműen visszaveti az elektromos autók vásárlását, állítja az Autó című lap főszerkesztője. Széchenyi Gábor vélekedése szerint az Európai Unió távol került attól a céltól, hogy a kontinensen 2035-re tisztán elektromos autózás alakuljon ki, mert ezzel a szabályozással is újabb teret nyitnak a benzines és a dízelautózás további terjedéséhez. Váratlanul megszűnt a Köztévé honismereti műsora. A Hazajáró sorozat idén ért volna véget, azonban a Tisza kormány által kijelölt új vezető felbontotta a műsorgyártó társaság szerződését. A Prima Primissima díjas ismeretterjesztő műsorból 440 rész készült el. A hátralévő 11 sorsa egyelőre bizonytalan a készítők szerint. Az MTVA indoklás nélkül bontott szerződést. Ugyanez történt egy másik magazinnal is. A határon túli magyar közösségek életét bemutató műsort, a Kárpát-medencét is megszüntette az új kormány által delegált ideiglenes közmédia vezető. Növekszik Magyarországon a munkanélküliek aránya. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 8200-zal lett kevesebb. A munkanélküliségi mutató 0,1%-kal emelkedett. Az előző év azonos időszakával összehasonlítva idén április és június között 28 ezer emberrel kevesebben dolgoztak Magyarországon. A magyar aktívkorú férfiak 4,1%-a, még a nők 4,9%-a van állás nélkül. Egy Los Angeles-i énekes sztár autójából feldarabolt hulla került elő. A David nevű művész járművében lévő tetemre akkor bukkantak rá, amikor kiderült, hogy a kocsi hetek óta tilosban áll, és ezért elvontatták azt. A hatóságok feldarabolt és már oszlásban lévő emberi maradványokra bukkantak, mikor átvizsgálták a kocsit. A 14 éves áldozat miatt kihallgatták az előadó művészt, akit szexuális zaklatással és gyilkossággal vádoltak meg. A rendőrség szerint a tini lány és a 21 éves sztár viszonyáról súlyos tények birtokába jutottak.
7: Időjárás.
1: Időjárás.
4: Ma ismét nyárias idő kezdődik 30 fok körüli csúccsal. A többnyire napos égképet ritkán zavarják felhők. Csak késő este süllyed 20 fok alá a hőmérséklet.
1: Közlekedés.
7: Közlekedés.
4: Napközben Vácon a Rádi úton és a Balassagyarmati úton, Szobon az Ország úton, Szendehelyen a temetőnél a 2-es úton, Borsos-Berényben, valamint a 22-es úton, Ipolyszögnél és Őrhalomban mérik az autósok sebességét.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: És most, ahol a sportos életmód
7: mindig sláger.
6: Fitbit.
0: 3:03, a mikrofonnál Házi Attila. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Jönnek a 2000-es évek legjobb dalai, a Fort Minor és a Believe Me. Előtte az Edda, Én vagyok én. Most pedig Gabriella Szilmi indítja az órát.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Jövő hétvégén éjszakai teljesítménytúra lesz a Börzsönyben. Két távon tehet próbát bárki, 10 és 28 kilométerre engedik ki az embereket. A már most is izgalmasnak tűnő program teljesítésére legfeljebb 7 órát adnak a szervezők. A rajt délután 6 és este 7 között lesz, még éppen világosban. A rövidebb táv kötelező útvonal a Zebegényből indulva érinti Nagymarost, a Világos rétet, a Remete keresztbércet és a Kálváriát, így tér vissza a kiinduló pontra. Bővebb információ kérhető a 0630-584-0446-os telefonszámon. 0630-584-0446. Jövő hétvégén éjszakai teljesítménytúra a Börzsönyben.

Boys Don't Cry, ez volt Anita itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Tombol a nyár vasárnap, 33 fok körüli csúcsot hoz a hét utolsó napja. Reggel ebből még semmit sem fogunk érezni, mert ma éjjel nagyon lehűl a levegő, de nagyjából vasárnap késő délelőtt már egyértelműen ismét a nyár közepén szokásos hangulat lesz érzékelhető. Eső is jöhet, de mindössze kis intenzitással és nem túl nagy eséllyel, ez áll az előrejelzésben. A 30 fok fölötti csúcs csak vasárnap lesz jellemző, a következő hét elején ismét csökken a hőmérséklet. Hey.

0: Aki hasonlóan jó megaslágereket szeretne hallgatni, az maradjon velünk a folytatásban is. Délután 4 óra van, a hírek után megszakítás nélkül, tehát szöveg nélkül szólnak ezek a dalok. Akik viszont kíváncsiak a legfrissebb helyi sporthírekre is, holnap délelőtt 10-kor folytatjuk. Házi Attilát hallották. Mindenkinek további kellemes szombat délután kívánok.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
2: Reklámot hallottak.
5: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni.
7: Hírek.
6: Gyér érdeklődés kísérte a felsőoktatásba jelentkezettek ponthatárok bejelentésére szervezett Salgótarjáni rendezvény. A No-All pont tudósítása szerint, bár Salgótarjánban több ismert könnyűzenész is fellépett, az esti programra a felvételek szerint alig néhány tucat fiatal volt kíváncsi. Országszerte 140 ezren felvételiztek idén valamely főiskolára és egyetemre. A legtöbben, több mint 26 ezren gazdaságtudományi területet választott. A második legnépszerűbb szakirány a műszaki és informatika, továbbá sorrendben a pedagógus képzés volt. Megerősítette Salgótarján polgármestere, hogy közösségi egyetemet képzel el a helyi önkormányzat a városban, és ebben csak az egyik oktatási intézmény az Óbudai Egyetem. Krecsi Bálint szerint három intézmény együttműködése kapcsán folytatnak tárgyalásokat. Az elképzelés az, hogy azonos épületben létesüljön közös oktatás. A városvezető szerint Salgótarján jövője és a térség gazdasági felzárkózása részben attól függ, hogy lesz-e életképes felsőoktatás a kelet-nógrádi település. Vészharangot kongat az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. Felhívást tettek közzé, mert drámaian kevés a véradó országszerte. Közleményük szerint ez a helyzet kritikussá teszi a hazai vérellátás biztosítását. A kórházak stabil működéséhez naponta 1800 véradóra van szükség. Bár nem közölték, hogy jelenleg hányan adnak segítséget, de ismertették, jelentősen lecsökkent a véradók száma. Éppen ezért Nógrád vármegyében a jövő héten több helyszínen és több időpontban is kérik az állampolgárokat, hogy adjanak vért egészségügyi ellátás biztosításához. Hétfőn 16 órától Ludányhalásziban a művelődési házban, kedden 15 órától Bujákon a művelődési központban, szerdán 13 órától Borsosberényben, 16 órától Dejtáron, pénteken pedig 14 órától Balassagyarmaton a művelődési központba várják a véradókat. Váratlanul megszűnt a köztévé honismereti műsora. A hazajáró sorozat idén ért volna véget, azonban a Tisza kormány által kijelölt új vezető felbontotta a műsorgyártó társaság szerződését. A Prima Primissima díjas ismeretterjesztő műsorból 440 rész készült el. A hátralévő 11 sorsa egyelőre bizonytalan a készítők szerint. Az MTVA indoklás nélkül bontott szerződést. Ugyanez történt egy másik magazinnal is. A határon túli magyar közösségek életét bemutató műsort, a Kárpát-medencét is megszüntette az új kormány által delegált, ideiglenes közmédia vezető. Országos vészhelyzet alakult ki a tomboló erdőtüzek miatt Spanyolországban. A kormány az Európai Unióhoz fordult segítségért. Madrid, Kasztília és León tartományokban hatalmas területek égnek. Továbbá a szomszédos országokban is hasonló problémák keletkeztek. Ezt a spanyol miniszterelnök jelentette be. A segítségkérésre először Görögország reagált, ahonnan az oltási munkák gyorsítására két légijárművet indítottak el. Eddig 20 ezer embert telepítettek ki a térségekből. 5 regionális utat lezártak, 16 település kommunikációs hálózata megszűnt.
7: Időjárás.
6: Ma ismét nyárias idő kezdődik 30 fok körüli csúccsal. A többnyire napos égképet ritkán zavarják felhők. Csak késő este süllyed 20 fok alá a hőmérséklet.
2: Közlekedés.
6: Napközben Vácon a Rádi úton és a Balassagyarmati úton, Szobon az Ország úton, Szendehelyen a Temetőnél a 2-es úton, Borsos-Berényben, valamint a 22-es úton Ipolyszögnél és Őrhalomban mérik az autósok sebességét.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
1: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Reklámot hallottak.
4: 17 óra van.
5: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni.
6: Hírek.
4: A Tiszapárt által használt fogalommal a tisztító tűzzel fenyegeti Becske polgármesterét a helyi római önkormányzat elnöke, közölte a falu vezetője. A Gócs Pál a nyilvánosság erejét használva tudatta, epedve várja a díszes társaság fellépését, amely szerint mindenért felelni fog a majd a polgármester a tisztító tűzműveletben. A Gócs ennek kapcsán közzétett internetes fórumán egy bizonyító hozzászólalást is csatolt, amely szerint összeteheti majd a két kezét a polgármester, ha az idei falunapot még megcsinálhatja. A falu első embere szerint a fenyegetéssel a megfélemlítés a cél, amihez a mindennapi életbe történő önkényes beavatkozástól és a magánéletben vájkálástól sem tántorodik el a kisebbségi önkormányzat vezetője. A Gócs Pál hozzátette, nem fél, az ügy hátteréről nem osztott meg további részleteket a polgármester. Kedden kísérik utolsó útjára a Bombon együttes korábbi énekesét a Biatorbágyi katolikus temetőben. Szolnoki Péter családja és zenésztársai arra kérik mindazokat, akik tisztelték és szerették őt, hogy egy szál fehér virággal búcsúzzanak. A nógrádi származású énekes néhány napja hunyt el. Egy 12 éve kezdődött hosszú betegségért véget a halálával, mondta zenésztársa Török Tamás. A máj autoimmun betegségét sokáig tudták sikerrel kezelni. Azonban vélhetően egy fertőzés hatására Szolnoki Péter rohamos fogyása kezdődött el. Belső szervei menthetetlen elváltozása visszafordíthatatlan állapotot idézett elő. A Bombon együttes idén ünnepelte 30 éves fennállását. A májusi nagy koncertet követően többet már nem lépett színpadra a csapat. Szolnoki Péter 57 éves volt. Vészharangot kongat az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Felhívást tettek közzé, mert drámaian kevés a véradó országszerte. Közleményük szerint ez a helyzet kritikussá teszi a hazai vérellátás biztosítását. A kórházak stabil működéséhez naponta 1800 véradóra van szükség. Bár nem közölték, hogy jelenleg hányan adnak segítséget, de ismertették, jelentősen lecsökkent a véradók száma. Éppen ezért Nógrád vármegyében a jövő héten több helyszínen és több időpontban is kérik az állampolgárokat, hogy adjanak vért egészségügyi ellátás biztosításához. Hétfőn 16 órától Ludányhalásziban a művelődési házban, kedden 15 órától Bujákon a művelődési központban, szerdán 13 órától Borsos-Berényben, 16 órától Dejtáron, pénteken pedig 14 órától Balassagyarmaton a művelődési központba várják a véradókat. Jövőre megszűnik az elektromos autók ingyenes parkolása Budapesten. A 2 tonnánál nehezebb járművek tulajdonosai 1200 forintot fizetnek majd óránként. Az akkuval működő autók pedig jelentősen nehezebbek a belső égésű motorral működő hagyományos járművekhez képest. A tömegtől függő parkolási díj bevezetése egyértelműen visszaveti az elektromos autók vásárlását, állítja az Autó című lap főszerkesztője. Széchenyi Gábor vélekedése szerint az Európai Unió távol került attól a céltól, hogy a kontinensen 2035-re tisztán elektromos autózás alakuljon ki, mert ezzel a szabályozással is újabb teret nyitnak a benzines és a dízelautózás további terjedéséhez.
5: Közlekedés.
6: Közlekedés.
4: Napközben Vácon a Rádi úton és a Balassagyarmati úton, Szobon az Ország úton, Szendehelyen a temetőnél a 2-es úton, Borsos-Berényben, valamint a 22-es úton, Ipolyszögnél és Őrhalomban mérik az autósok sebességét.
5: És most egy újabb Mega Jó zenei óra Mega slágerekkel.
6: Mega Jó hangulatban.
2: Megafon. Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
0: Reklámot hallottak.
5: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
6: A Megafon hírei következnek 2026. július 25-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
7: Hírek.
6: A Tisza párt által használt fogalommal a tisztító tűzzel fenyegeti Becske polgármesterét a helyi római önkormányzat elnöke, közölte a falu vezetője. A Gócs Pál a nyilvánosság erejét használva tudatta, epedve várja a díszes társaság fellépését, amely szerint mindenért felelni fog a majd a polgármester a tisztító tűzműveletben. A Gócs ennek kapcsán közzétett internetes fórumán egy bizonyító hozzászólalást is csatolt, amely szerint összeteheti majd a két kezét a polgármester, ha az idei falunapot még megcsinálhatja. A falu első embere szerint a fenyegetéssel a megfélemlítés a cél, amihez a mindennapi életbe történő önkényes beavatkozástól és a magánéletben vájkálástól sem tántorodik el a kisebbségi önkormányzat vezetője. A Gócs Pál hozzátette, nem fél, az ügy hátteréről nem osztott meg további részleteket a polgármester. Kedden kísérik utolsó útjára a Bombon együttes korábbi énekesét a Biatorbágyi katolikus temetőben. Szolnoki Péter családja és zenésztársai arra kérik mindazokat, akik tisztelték és szerették őt, hogy egy szál fehér virággal búcsúzzanak. A nógrádi származású énekes néhány napja hunyt el. Egy 12 éve kezdődött hosszú betegségért véget a halálával, mondta zenésztársa Török Tamás. A máj autoimmun betegségét sokáig tudták sikerrel kezelni. Azonban vélhetően egy fertőzés hatására Szolnoki Péter rohamos fogyása kezdődött el. Belső szervei menthetetlen elváltozása visszafordíthatatlan állapotot idézett elő. A Bombon együttes idén ünnepelte 30 éves fennállását. A májusi nagy koncertet követően többet már nem lépett színpadra a csapat. Szolnoki Péter 57 éves volt. Vészharangot kongat az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Felhívást tettek közzé, mert drámaian kevés a véradó országszerte. Közleményük szerint ez a helyzet kritikussá teszi a hazai vérellátás biztosítását. A kórházak stabil működéséhez naponta 1800 véradóra van szükség. Bár nem közölték, hogy jelenleg hányan adnak segítséget, de ismertették, jelentősen lecsökkent a véradók száma. Éppen ezért Nógrád vármegyében a jövő héten több helyszínen és több időpontban is kérik az állampolgárokat, hogy adjanak vért egészségügyi ellátás biztosításához. Hétfőn 16 órától Ludány-Halásziban a művelődési házban, kedden 15 órától Bujákon a művelődési központban, szerdán 13 órától Borsos-Berényben, 16 órától Dejtáron, pénteken pedig 14 órától Balassagyarmaton a művelődési központba várják a véradókat. Jövőre megszűnik az elektromos autók ingyenes parkolása Budapesten. A 2 tonnánál nehezebb járművek tulajdonosai 1200 forintot fizetnek majd óránként. Az akkuval működő autók pedig jelentősen nehezebbek a belső égésű motorral működő hagyományos járművekhez képest. A tömegtől függő parkolási díj bevezetése egyértelműen visszaveti az elektromos autók vásárlását, állítja az Autó című lap főszerkesztője. Széchenyi Gábor vélekedése szerint az Európai Unió távol került attól a céltól, hogy a kontinensen 2035-re tisztán elektromos autózás alakuljon ki, mert ezzel a szabályozással is újabb teret nyitnak a benzines és a dízelautózás további terjedéséhez.
0: Közlekedés.
6: Mai Salgótarjánban az Ötvözet gyár úton várható trafipax. Vigyázzanak egymásra!
4: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
0: mega jó hangulatban.
2: Megafon, nagyot szól.

0: A megafonisták döntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei.
1: Amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól.

0: Reklám.
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: 19 óra van.
4: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni.
7: Hírek.
6: Kedden kísérik utolsó útjára a Bombon együttes korábbi énekesét a Biatorbágyi katolikus temetőben. Szolnoki Péter családja és zenésztársai arra kérik mindazokat, akik tisztelték és szerették őt, hogy egy szál fehér virággal búcsúzzanak. A nógrádi származású énekes néhány napja hunyt el. Egy 12 éve kezdődött hosszú betegségért véget a halálával, mondta zenésztársa Török Tamás. A máj autoimmun betegségét sokáig tudták sikerrel kezelni. Azonban vélhetően egy fertőzés hatására Szolnoki Péter rohamos fogyása kezdődött el. Belső szervei menthetetlen elváltozása visszafordíthatatlan állapotot idézett elő. A Bombon együttes idén ünnepelte 30 éves fennállását. A májusi nagy koncertet követően többet már nem lépett színpadra a csapat. Szolnoki Péter 57 éves volt. Tegnap még arról szóltak a hírek, hogy a salgótarjáni SBTC nem áll készen a ma kezdődő NB3-as labdarúgó bajnokságra, de ennek ellenére megpróbálja első mérkőzését a lehetőségekhez képest kihasználni. A klub vezetőedzője azt mondta, számos kulcsember távozott Salgótarjánból az NB3-as tagság bejelentése után, és most sincs kész a végleges keret. De reményei szerint augusztusban már fix játékos állománnyal lesznek képesek dolgozni. Az SBTC várakozása szerint legfeljebb a bennmaradás lehet a Salgótarjánban. Mégsem drágul ma az üzemanyag, nem kell újabb áremeléstől tartani a benzinkutakon, erről írt a Világgazdaság. Alap szerint a csütörtöki újabb emelés után a hétvége úgy tűnik nyugodtan fog telni. A benzin és a gázolaj ára a korábbi hatósági árak fölött van. Már a 95-ös literje átlagosan 597 forint, míg a gázolajért 618 forintot kell fizetni. Az egyes töltőállomások között továbbra is jelentős eltérések vannak attól függően, hogy a nagykereskedelmi árak változását mikor követik. A Világgazdaság szerint a heti események azt mutatják, hogy egyre nehezedik az üzemanyag ellátás nyomása. Kedden, szerdán és csütörtökön is folyamatos drágulásokat jelentettek be. Ilyen az újság közlése alapján ritkán fordult elő eddig. Zalaegerszeg kijelölt közútjain hamarosan két önvezetési képességgel rendelkező tesztjármű jelenik meg, de nem emberi felügyelet nélkül közlekednek majd, ezt a város polgármestere közölte. A közúti kísérleti tesztelés célja az elektromos, igényvezérelt és önvezető közlekedési rendszerek, valamint az ezek működéséhez szükséges digitális infrastruktúra fejlesztése. A város útjain két jól felismerhető zöld-fehér, illetve zöld-fekete színű önvezető jármű felirattal ellátott tesztautó közlekedik majd. A tesztelés kezdetben meghatározott útvonalakon történik, a működési terület pedig a tapasztalatok és az eredmények alapján fokozatosan bővülhet. Zsilipnek ütközött egy személyszállító hajó tegnap Bécsben. A vízijármű nagyjából 200 utas szállított a Dunán, és az árral szemben irányban haladt. Nagy erővel egy vízzáró zsilipnek ütközött, ennek hatására behorpadt az orra. Az ütközéskor többen elestek a hajón, összesen 14 ember sérült meg. Többnyire osztrák és német állampolgárok tartózkodtak a fedélzeten, 6 embert kellett kórházba szállítani. Egy Los Angeles-i énekes sztár autójából feldarabolt hulla került elő. A David nevű művész járművében lévő tetemre akkor bukkantak rá, amikor kiderült, hogy a kocsi hetek óta tilosban áll, és ezért elvontatták azt. A hatóságok feldarabolt és már oszlásban lévő emberi maradványokra bukkantak, mikor átvizsgálták a kocsit. A 14 éves áldozat miatt kihallgatták az előadó művészt, akit szexuális zaklatással és gyilkossággal vádoltak meg. A rendőrség szerint a tini lány és a 21 éves sztár viszonyáról súlyos tények birtokába jutottak.
4: Közlekedés.
7: Közlekedés.
6: Mai Salgótarjánban az Ötvözetgyár úton várható trafipax. Vigyázzanak egymásra.
4: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
8: Mega jó hangulatban.
5: Megafon. Nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Gyér érdeklődés kísérte a felsőoktatásba jelentkezettek ponthatárok bejelentésére szervezett Salgótarjáni rendezvény. A No-All tudósítása szerint bár Salgótarjánban több ismert könnyűzenész is fellépett, az esti programra a felvételek szerint alig néhány tucat fiatal volt kíváncsi. Országszerte 140 ezren felvételiztek idén valamely főiskolára és egyetemre. A legtöbben, több mint 26 ezren gazdaságtudományi területet választottak. A második legnépszerűbb szakirány a műszaki és informatika, továbbá sorrendben a pedagógus képzés volt. Megerősítette Salgótarján polgármestere, hogy közösségi egyetemet képzel el a helyi önkormányzat a városban, és ebben csak az egyik oktatási intézmény az Óbudai Egyetem. Krecsi Bálint szerint három intézmény együttműködése kapcsán folytatnak tárgyalásokat. Az elképzelés az, hogy azonos épületben létesüljön közös oktatás. A városvezető szerint Salgótarján jövője és a térség gazdasági felzárkózása részben attól függ, hogy lesz-e életképes felsőoktatás a kelet-nógrádi település. Vészharangot kongat az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. Felhívást tettek közzé, mert drámaian kevés a véradó országszerte. Közleményük szerint ez a helyzet kritikussá teszi a hazai vérellátás biztosítását. A kórházak stabil működéséhez naponta 1800 véradóra van szükség. Bár nem közölték, hogy jelenleg hányan adnak segítséget, de ismertették, jelentősen lecsökkent a véradók száma. Éppen ezért Nógrád vármegyében a jövő héten több helyszínen és több időpontban is kérik az állampolgárokat, hogy adjanak vért egészségügyi ellátás biztosításához. Hétfőn 16 órától Ludányhalásziban a művelődési házban, kedden 15 órától Bujákon a művelődési központban, szerdán 13 órától Borsosberényben, 16 órától Dejtáron, pénteken pedig 14 órától Balassagyarmaton a művelődési központba várják a véradókat. Váratlanul megszűnt a köztévé honismereti műsora. A hazajáró sorozat idén ért volna véget, azonban a Tisza kormány által kijelölt új vezető felbontotta a műsorgyártó társaság szerződését. A Prima Primissima díjas ismeretterjesztő műsorból 440 rész készült el. A hátralévő 11 sorsa egyelőre bizonytalan a készítők szerint. Az MTVA indoklás nélkül bontott szerződést. Ugyanez történt egy másik magazinnal is. A határon túli magyar közösségek életét bemutató műsort, a Kárpát-medencét is megszüntette az új kormány által delegált, ideiglenes közmédia vezető. Országos vészhelyzet alakult ki a tomboló erdőtüzek miatt Spanyolországban. A kormány az Európai Unióhoz fordult segítségért. Madrid, Kasztília és León tartományokban hatalmas területek égnek, továbbá a szomszédos országokban is hasonló problémák keletkeztek. Ezt a spanyol miniszterelnök jelentette be. A segítségkérésre először Görögország reagált, ahonnan az oltási munkák gyorsítására két légijárművet indítottak el. Eddig 20 ezer embert telepítettek ki a térségekből. 5 regionális utat lezártak, 16 település kommunikációs hálózata megszűnt.
1: Közlekedés.
2: Mai a Salgótarjánban az Ötvözetgyár úton várható trafipax. Vigyázzanak egymásra!
1: És most!
3: Megalapozzuk az este hangulatát! Indul a parti a 80-as, 90-es évek

0: hamarosan jön egy újabb óra minden idők legnagyobb bulislágereivel.
1: Mega Party.
0: Mega Party. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Váratlanul megszűnt a köztévé honismereti műsora. A hazajáró sorozat idén ért volna véget. Azonban a Tisza kormány által kijelölt új vezető felbontotta a műsorgyártó társaság szerződését. A Prima Primissima díjas ismeretterjesztő műsorból 440 rész készült el. A hátralévő 11 sorsa egyelőre bizonytalan a készítők szerint. Az MTVA indoklás nélkül bontott szerződést. Ugyanez történt egy másik magazinnal is. A határon túli magyar közösségek életét bemutató műsort, a Kárpát-medencét is megszüntette az új kormány által delegált, ideiglenes közmédia vezető. Mégsem drágul ma az üzemanyag, nem kell újabb áremeléstől tartani a benzinkutakon, erről írta a Világgazdaság. Alap szerint a csütörtöki újabb emelés után a hétvége úgy tűnik nyugodtan fog telni. A benzin és a gázolaj ára a korábbi hatósági árak fölött van. Már a 95-ös literje átlagosan 597 forint, míg a gázolajért 618 forintot kell fizetni. Az egyes töltőállomások között továbbra is jelentős eltérések vannak attól függően, hogy a nagykereskedelmi árak változását mikor követik. A Világgazdaság szerint a heti események azt mutatják, hogy egyre nehezedik az üzemanyag ellátás nyomása. Kedden, szerdán és csütörtökön is folyamatos drágulásokat jelentettek be. Ilyen az újság közlése alapján ritkán fordult elő eddig. Megint felrobbantottak egy bankautomatát Szlovákiában. Pozsonyban tegnap reggel történt detonáció. Az elkövetők kirobbantották a falból a készüléket. Arról egyelőre nincs hír, hogy sikerült-e pénzhez jutniuk, mert a rendőrség csak arról adott ki közleményt, hogy az ilyen robbanás a környék épületeiben is kárt tehet, valamint emberekre nézve is életveszélyes. Zsilipnek ütközött egy személyszállító hajó tegnap Bécsben. A vízi jármű nagyjából 200 utas szállított a Dunán, és az árral szemben irányban haladt nagy erővel egy vízzáró zsilipnek ütközött, ennek hatására behorpadt az orra. Az ütközéskor többen elestek a hajón, összesen 14 ember sérült meg. Többnyire osztrák és német állampolgárok tartózkodtak a fedélzeten, 6 embert kellett kórházba szállítani.
1: Közlekedés.
0: Közlekedés. Mai Esalgótarjánban az Ötvözetgyár úton várható trafipax. Vigyázzanak egymásra!
1: És most!
0: Megalapozzuk az este hangulatát! Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink megaslágereivel!
1: Megaparti!
0: Megaparti!

0: ez volt a Megaparty.
1: De nincs megállás. Hamarosan a folytatásban minden idők legnagyobb slágerei.
0: Megafon.
2: Megafon.
1: 22 óra van.
0: Itt a Megafon.
3: Megafon. A Megafon hírei következnek 2026. július 25-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
1: Hírek.
3: A Tiszapárt által használt fogalommal a tisztító tűzzel fenyegeti Becske polgármesterét a helyi római önkormányzat elnöke, közölte a falu vezetője. A Gócs Pál a nyilvánosság erejét használva tudatta, eppedve várja a díszes társaság fellépését, amely szerint mindenért felelni fog a majd a polgármester a tisztító tűzműveletben. A Gócs ennek kapcsán közzétett internetes fórumán egy bizonyító hozzászólalást is csatolt, amely szerint összeteheti majd a két kezét a polgármester, ha az idei falunapot még megcsinálhatja. A falu első embere szerint a fenyegetéssel a megfélemlítés a cél, amihez a mindennapi életbe történő önkényes beavatkozástól és a magánéletben vájkálástól sem tántorodik el a kisebbségi önkormányzat vezetője. A Gócs Pál hozzátette, nem fél, az ügy hátteréről nem osztott meg további részleteket a polgármester. Kedden kísérik utolsó útjára a Bombon együttes korábbi énekesét a Biatorbágyi katolikus temetőben. Szolnoki Péter családja és zenésztársai arra kérik mindazokat, akik tisztelték és szerették őt, hogy egy szál fehér virággal búcsúzzanak. A nógrádi származású énekes néhány napja hunyt el. Egy 12 éve kezdődött hosszú betegségért véget a halálával, mondta zenésztársa Török Tamás. A máj autoimmun betegségét sokáig tudták sikerrel kezelni. Azonban vélhetően egy fertőzés hatására Szolnoki Péter rohamos fogyása kezdődött el. Belső szervei menthetetlen elváltozása visszafordíthatatlan állapotot idézett elő. A Bombon együttes idén ünnepelte 30 éves fennállását. A májusi nagy koncertet követően többet már nem lépett színpadra a csapat. Szolnoki Péter 57 éves volt. Vészharangot kongat az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Felhívást tettek közzé, mert drámaian kevés a véradó országszerte. Közleményük szerint ez a helyzet kritikussá teszi a hazai vérellátás biztosítását. A kórházak stabil működéséhez naponta 1800 véradóra van szükség. Bár nem közölték, hogy jelenleg hányan adnak segítséget, de ismertették, jelentősen lecsökkent a véradók száma. Éppen ezért Nógrád vármegyében a jövő héten több helyszínen és több időpontban is kérik az állampolgárokat, hogy adjanak vért egészségügyi ellátás biztosításához. Hétfőn 16 órától Ludány-Halászban a művelődési házban, kedden 15 órától Bujákon a művelődési központban, szerdán 13 órától Borsos-Berényben, 16 órától Dejtáron, pénteken pedig 14 órától Balassagyarmaton a művelődési központba várják a véradókat. Jövőre megszűnik az elektromos autók ingyenes parkolása Budapesten. A 2 tonnánál nehezebb járművek tulajdonosai 1200 forintot fizetnek majd óránként. Az akkuval működő autók pedig jelentősen nehezebbek a belső égésű motorral működő hagyományos járművekhez képest. A tömegtől függő parkolási díj bevezetése egyértelműen visszaveti az elektromos autók vásárlását, állítja az Autó című lap főszerkesztője. Széchenyi Gábor vélekedése szerint az Európai Unió távol került attól a céltól, hogy a kontinensen 2035-re tisztán elektromos autózás alakuljon ki, mert ezzel a szabályozással is újabb teret nyitnak a benzines és a dízelautózás további terjedéséhez.
0: Közlekedés.
2: Közlekedés.
3: Mai Esalgótarjánban az Ötvözetgyár úton várható trafipax. Vigyázzanak egymásra!
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel.
1: Megafon.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Jövőre megszűnik az elektromos autók ingyenes parkolása Budapesten. A 2 tonnánál nehezebb járművek tulajdonosai 1200 forintot fizetnek majd óránként. Az akkuval működő autók pedig jelentősen nehezebbek a belső égésű motorral működő hagyományos járművekhez képest. A tömegtől függő parkolási díj bevezetése egyértelműen visszaveti az elektromos autók vásárlását, állítja az Autó című lap főszerkesztője. Széchenyi Gábor vélekedése szerint az Európai Unió távol került attól a céltól, hogy a kontinensen 2035-re tisztán elektromos autózás alakuljon ki, mert ezzel a szabályozással is újabb teret nyitnak a benzines és a dízelautózás további terjedéséhez. Váratlanul megszűnt a Köztévé honismereti műsora. A Hazajáró sorozat idén ért volna véget, azonban a Tisza kormány által kijelölt új vezető felbontotta a műsorgyártó társaság szerződését. A Prima Primissima díjas ismeretterjesztő műsorból 440 rész készült el. A hátralévő 11 sorsa egyelőre bizonytalan a készítők szerint. Az MTVA indoklás nélkül bontott szerződést. Ugyanezt történt egy másik magazinnal is. A határon túli magyar közösségek életét bemutató műsort, a Kárpát-medencét is megszüntette az új kormány által delegált ideiglenes közmédia vezető. Növekszik Magyarországon a munkanélküliek aránya. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 8200-zal lett kevesebb. A munkanélküliségi mutató 0,1%-kal emelkedett. Az előző év azonos időszakával összehasonlítva idén április és június között 28000 emberrel kevesebben dolgoztak Magyarországon. A magyar aktívkorú férfiak 4,1%-a, még a nők 4,9%-a van állás nélkül. Egy Los Angeles-i énekes sztár autójából feldarabolt hulla került elő. A David nevű művész járművében lévő tetemre akkor bukkantak rá, amikor kiderült, hogy a kocsi hetek óta tilosban áll, és ezért elvontatták azt. A hatóságok feldarabolt és már oszlásban lévő emberi maradványokra bukkantak, mikor átvizsgálták a kocsit. A 14 éves áldozat miatt kihallgatták az előadó művészt, akit szexuális zaklatással és gyilkossággal vádoltak meg. A rendőrség szerint a tini lány és a 21 éves sztár viszonyáról súlyos tények birtokába jutottak.
1: Közlekedés.
2: Mai Esalgótarjánban az Ötvözetgyár úton várható trafipax. Vigyázzanak egymásra!
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
0: Nagyot szól.

Uh-huh. And have we got news?

0: megszületettek. Itt vannak a 90-es éveknek a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

0: nulla óra.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 26-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Üzemanyag vásárlási korlátozást vezettek be Horvátországban. Drámai módon drágul a benzin és a dízel, a kutakat már most túlterhelték az autósok. Az INA és a petrol kútjain már érvényes a korlátozás, egyszerre legfeljebb 300 litert tankolhatnak. A társaságok szerint a lépés ideiglenes, de a nyári szezonban és a piaci bizonytalanság közepette így akarják biztosítani, hogy mindenki hozzájusson a szükséges üzemanyaghoz. Azt egyelőre nem közölték, hogy mekkora mértékű drágulás lesz, de az eddig kiszivárgott információk szerint kedden lép érvénybe a változás. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Az éjszakai járatok Kelenföldről indulnak, és Biatorbágy után érintik Sóskutat, Pusztazámort és Egyeket. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Az utolsó H5-ös hévtől is bővítik a csatlakozásokat. Pomásztól Pilisszentkereszt és Csobánka felé is új járat indul. Veresegyház környékének elérése is egyszerűbbé válik éjszaka, de a Csömörre és Nagytarcsára való eljutás is egyszerűbbé válik. Annyira alacsony a Duna vízállása, hogy feltorlódtak a szállodahajók Komáromnál. A turistákat buszokkal viszik tovább Budapestre. A közlekedési és beruházási minisztérium közlése szerint 7 hajó várakozik a városnál, de ezen kívül is van több olyan szakasza a Dunának, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni. Budapesten is korlátozásokat vezettek be. A Magyar Beutaztatók Szövetsége szerint most már nincs olyan hajó, ami el tudna menni Komárom alá. A városban átmenetileg utasváltó központot hoztak létre. Lemondta spanyolországi koncertjét Anastasia. Az 57 éves amerikai előadó csapata mindössze annyit közölt, hogy egészségi okokból Anastasiának halaszthatatlanul orvoshoz kellett fordulnia, ezért nem tudott fellépni. Hogy pontosan mi történt, arról nem árultak el részleteket, ami csak tovább fokozta az aggodalmat. Szerencsére egy nappal később az énekesnő stábja megnyugtatta a rajongókat. Anastasia megkapta a szükséges orvosi ellátást, jól van és visszatérhet a színpadra. A következő marbellai koncertjét már meg is tartotta, ami azt jelenti, a helyzet nem volt olyan súlyos, mint amilyennek elsőre tűnt.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Egész éjjel. Megafon. Nagyot szól.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Üzemanyag vásárlási korlátozást vezettek be Horvátországban. Drámai módon drágul a benzin és a dízel, a kutakat már most túlterhelték az autósok. Az ina és a petrol kútjain már érvényes a korlátozás, egyszerre legfeljebb 300 litert tankolhatnak. A társaságok szerint a lépés ideiglenes, de a nyári szezonban és a piaci bizonytalanság közepette így akarják biztosítani, hogy mindenki hozzájusson a szükséges üzemanyaghoz. Azt egyelőre nem közölték, hogy mekkora mértékű drágulás lesz, de az eddig kiszivárgott információk szerint kedden lép érvénybe a változás. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Az éjszakai járatok Kelenföldről indulnak, és Biatorbágy után érintik Sóskutat, Pusztazámort és Egyeket. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Az utolsó H5-ös hévtől is bővítik a csatlakozásokat. Pomásztól Pilisszentkereszt és Csobánka felé is új járat indul. Veresegyház környékének elérése is egyszerűbbé válik éjszaka, de a Csömörre és Nagytarcsára való eljutás is egyszerűbbé válik. Annyira alacsony a Duna vízállása, hogy feltorlódtak a szállodahajók Komáromnál. A turistákat buszokkal viszik tovább Budapestre. A közlekedési és beruházási minisztérium közlése szerint 7 hajó várakozik a városnál, de ezen kívül is van több olyan szakasza a Dunának, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni. Budapesten is korlátozásokat vezettek be. A Magyar Beutaztatók Szövetsége szerint most már nincs olyan hajó, ami el tudna menni Komárom alá. A városban átmenetileg utasváltó központot hoztak létre. Lemondta spanyolországi koncertjét Anastasia. Az 57 éves amerikai előadó csapata mindössze annyit közölt, hogy egészségi okokból Anastasiának halaszthatatlanul orvoshoz kellett fordulnia, ezért nem tudott fellépni. Hogy pontosan mi történt, arról nem árultak el részleteket, ami csak tovább fokozta az aggodalmat. Szerencsére egy nappal később az énekesnő stábja megnyugtatta a rajongókat. Anastasia megkapta a szükséges orvosi ellátást, jól van és visszatérhet a színpadra. A következő marbellai koncertjét már meg is tartotta, ami azt jelenti, a helyzet nem volt olyan súlyos, mint amilyennek elsőre tűnt.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Üzemanyag vásárlási korlátozást vezettek be Horvátországban. Drámai módon drágul a benzin és a dízel, a kutakat már most túlterhelték az autósok. Az INA és a petrol kútjain már érvényes a korlátozás, egyszerre legfeljebb 300 litert tankolhatnak. A társaságok szerint a lépés ideiglenes, de a nyári szezonban és a piaci bizonytalanság közepette így akarják biztosítani, hogy mindenki hozzájusson a szükséges üzemanyaghoz. Azt egyelőre nem közölték, hogy mekkora mértékű drágulás lesz, de az eddig kiszivárgott információk szerint kedden lép érvénybe a változás. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Az éjszakai járatok Kelenföldről indulnak, és Biatorbágy után érintik Sóskutat, Pusztazámort és Egyeket. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Az utolsó H5-ös hévtől is bővítik a csatlakozásokat. Pomásztól Pilisszentkereszt és Csobánka felé is új járat indul. Veresegyház környékének elérése is egyszerűbbé válik éjszaka, de a Csömörre és Nagytarcsára való eljutás is egyszerűbbé válik. Annyira alacsony a Duna vízállása, hogy feltorlódtak a szállodahajók Komáromnál. A turistákat buszokkal viszik tovább Budapestre. A közlekedési és beruházási minisztérium közlése szerint 7 hajó várakozik a városnál, de ezen kívül is van több olyan szakasza a Dunának, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni. Budapesten is korlátozásokat vezettek be. A Magyar Beutaztatók Szövetsége szerint most már nincs olyan hajó, ami el tudna menni Komárom alá. A városban átmenetileg utasváltó központot hoztak létre. Lemondta spanyolországi koncertjét Anastasia. Az 57 éves amerikai előadó csapata mindössze annyit közölt, hogy egészségi okokból Anastasiának halaszthatatlanul orvoshoz kellett fordulnia, ezért nem tudott fellépni. Hogy pontosan mi történt, arról nem árultak el részleteket, ami csak tovább fokozta az aggodalmat. Szerencsére egy nappal később az énekesnő stábja megnyugtatta a rajongókat. Anastasia megkapta a szükséges orvosi ellátást, jól van és visszatérhet a színpadra. A következő marbellai koncertjét már meg is tartotta, ami azt jelenti, a helyzet nem volt olyan súlyos, mint amilyennek elsőre tűnt.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.